0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Közösségi közlekedés uniós pénzeső jöhet. Rábólintottak, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Több cég elbújt a kiberaudit elő. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós pénzek érkezésének, állítja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztését, beruházások megszervezését, valamint a hév és az Intercity flotta cseréjét. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság elfogadta az erről szóló határozatot. Mindez 20 nappal azután lép hatályba, hogy kihirdették az uniós közlönyben. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az Európai Ügyészség feladata az unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és más pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és, ha szükséges, büntetőeljárások megindítása. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette eleget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. Kábítószerkereskedelem miatt került bajba, és a szökés után felkerült a top 50-es körözési listára. A szabolcsi rendőrök felderítő osztályának nyomozói rövid időn belül kiderítették, hogy a férfi Budapest 8. kerületének egyik lakásában rejtőzik. Lecsaptak rá, aztán kezdeményezték letartóztatását. A gomoly felhők mellett ma is sok napsütés várható országszerte. Borsodban és Szabolcsban emellett kisebb eséllyel helyenként a délnyugati határ közelében lehet egy-egy jelentéktelen zápor, talán még zivatar is. A szél viszont sok felé megerősödik. 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, ezzel szemben északkeleten nem lesz több 26 foknál. Az előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre készülhetünk több felhővel és több helyi záporral.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

létsz, a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elfogadták Brüsszelben a magyar helyreállítási tervet. Hazai fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. Napos gomoly felhős, de szeles idő jön hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak. A terv része az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Altiszteket avat a Magyar Honvédség ma a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen, csak nem 500-an tesznek ünnepélyes esküt. Az ünnepség részeként 3 Gripen vadászgép úgynevezett díszelgő áthúzást hajt végre a tér felett. Emiatt reggel 9 és 3.4-10 között Budapest Kecskemét és Tököl térségében a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani. 2080 körül tetőzhet a Föld népessége. A legfrissebb előrejelzések szerint ezt követően már csökkenhet a világ lakossága. A mai népesedési világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesedési folyamatokra. Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője rádiónknak elmondta, Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken.
3: A idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. Az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
2: Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Honren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől. Így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Napos időnk lesz ma, gomoly felhőkkel, északkeleten, esetleg délnyugaton, emellett elszórtan egy-egy zápor, zivatar is jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben, de északkeleten alacsonyabbak lehetnek a maximumok. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 óra múlt néhány perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál már leírt Tímea. Mostantól várok és ébresztek mindenkit, többek között a Repülők zenekar, a Backstreet Boys, vagy éppen most az AHA társaságában. Már is szól a 80-as évek egyik legnagyobb slágere, Take On Me.

Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket, így szombaton kora hajnalban. Na jó, nem hajnal, de még tényleg csak negyed hét tájékán járunk. Viszont végre itt a hétvége, nincs rohanás, úgyhogy dőljenek hátra, és töltsenek maguknak egy finom kávét. Kezdésként hozok egy slágert 2001-ből, a refrénjét egyszerűen képtelenség kiverni a fejekből. Érdekesség, hogy a felvételt eredetileg nem is Kylie Minognak írták, de akkor a slágerlistás popcsapatok sorban visszadobták a demót. Kylie viszont becsapott rá, és ezzel megcsinálta a karrierjének egyik legnagyobb világslágerét. Indítsuk a szombatot, jön a Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő percekben visszaugrunk 1997-be, a korszak egyik legnagyobb és leghíresebb fiúcsapatához. A Backstreet Boys és az Everybody következik, ami zeneileg a svéd slágergyáros Max Martin munkája. Ő találta ki ezt a jellegzetes dögös basszus szintit, amit az első másodperctől fel lehet ismerni. A srácok egyébként a mai napig aktívak, sőt, idén nyáron az egyik legmodernebb koncerthelyszínen, a Las Vegas-i Sphere-ben adnak egymás után teltházas sokat, hatalmas az érdeklődés, és folyamatosan újabb dátumokat jelentenek be. Most itt van a sláger, amivel annó nálunk is végre berobbantak a köztudatba. Everybody a Backstreet Boys-szal a Retro Rádióban. Everybody.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő fél órára már válogattam önöknek slágereket, például Rúzsa Magditól, Falkótól, vagy az Aesop Bass-től, de jó számra is. Mária Magdalena nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rábólintottak Magyarország csatlakozására az Európai Ügyészséghez. Jön a cirkuszok éjszakája, délnyugaton és északkeleten van némi esély záporokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóvá hagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, közülük az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A tó átlagos vízállása egyébként a siófoki vízmérce adatai alapján most csak 66 cm, és ez a rajtik további 10 centit is apadhat. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, a családok és a fiatalok körében is egyre népszerűbb, mondta a rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
4: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
3: Tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, 7 városban, köztük Rómában és Bolognában pedig másodfokú a hőségriadó. Az előrejelzések szerint Szardínia szigetén lehet hétvégén a legmelegebb, ott 43 fokig is felkúszhat a hőmérséklet. A meteorológusok úgy látják, hogy az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat Olaszországban. Alapvetően napos időnk lesz, néhány komoly felhővel, zápor, zivatar elszórtan, főleg az északkeleti megyékben, illetve délnyugaton jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. A hajnali 10-20 fokról délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, fél hét után vagyunk már a mikrofonnál, Leirer Tímea. Hozok egy igazán különleges hírt a szomszédos Ausztriából. Bécsben nemrégiben valóságos művészettörténeti csoda történt. Előkerült Gustav Klimt egy teljesen elveszettnek hitt festménye. A mesterműről évtizedekig azt hitték, hogy megsemmisült, de aztán kiderült, hogy egy osztrák család magángyűjteményében rejtőzik, akik nem is sejtették az értékét. Viszont ha már Bécs és meglepő zsenialitás, jöjjön Ausztria valaha volt legnagyobb popstárja Falco. A most következő dal hátterében a producerek igazi telefonos tárcsahangokat kevertek az ütemek közé, megalkotva így a korszak egyik legfrissebb hangzását. Jöjjön a Vienna Calling a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha a héten követték a híreket, akkor biztos, hogy szembe jött önökkel is, hogy New Yorkban összeházasodott Taylor Swift és Travis Kelce. Az évszázad celeb esküvőjének legizgalmasabb pillanata szerintem egyértelműen Paul McCartneyhoz fűződik. A 84 éves Paul McCartney fogta magát, és a Lagzin több mint 60 év után először elénekelte élőben az I Want to Hold Your Hand című klasszikust. És ha már Beatles és a popzene ekkora generáció találkozásáról beszélünk. Hozzuk mi is egy különleges feldolgozás 89-ből. A brit lánycsapat a Bananarama alakította át a Beatles egyik legnagyobb slágerét. Jön a Help itt a Retro Rádióban.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindjárt 7 óra van. Azon gondolkodtam, hogy több okból is érdemes korán kelni. Egyrészt ugye az ember meghosszabbítja a napját, de tudom, hogy ezzel nem sokakat győzök meg. Viszont azzal talán, hogy ilyenkor csodálatos a nap felkelte. Csodálatos kimenni egy kicsit a friss levegőre, ami ilyenkor még tényleg friss. Kinyitni az ablakot, kilépni a teraszra, vagy hogyha elég erőt éreznek magukban, akkor elmenni egyet sétálni. Szerintem ilyenkor a legjobb. Akár kávéval a kézben, akár kávé nélkül. És hát azért is érdemes ilyenkor korán kelni, mert nem maradnak le minden idők legnagyobb slágerei közül egyről sem. A következő órában jön például Charlie, vele megyünk egy jót kávézni. Ez a kávéház ma hajnalban bezár. De jön Sonic is, az itt Feel So Good, de... Következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlistákban.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rékeszli koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
4: Brokkoli van.
3: Az előbb hozta a Family Frost autó.
4: Rántott hal.
3: Azt is vettem.
4: És zöld borsó.
3: Az is van.
4: Akkor sült krumplit kérek.
5: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
4: És sült krumplit is.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
7: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
8: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
9: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést. Sinner és Zverev játssza a férfi egyes döntőt Wimbledonban. Alapvetően napos meleg időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasutas nap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik, és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint jövő szerdától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
10: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
9: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra és mindig legyen feltöltve a telefonunk. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi döntőjében. A címvédő olasz játékos ugyanis tegnap legyőzte a hétszeres bajnok szerb Novák Djokovicot. A másik finalista, Zverev, előzőleg a brit Arthur Ferri ellen játszott a döntőbe jutásért. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Napos időnk lesz ma gomoly felhőkkel, északkeleten, esetleg délnyugaton emellett elszórtan egy-egy zápor, zivatar is jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben, de északkeleten alacsonyabbak lehetnek a maximumok. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Már 7 óra után vagyunk, további jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek szólnak, hogy jól induljon a hétvége. A Fools Garden-től frissít majd a Lemon Tree, kezdetnek pedig itt van Madonna, a Like a Prayer.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Július 11-e van, nézzük meg közelebbről, hogy hogyan alakul a hétvégi időjárás. Ha szabadtéri programot terveznek, akkor a mai szombat lesz az ideális választás. Zavartalan napsütésre, száraz időre és igazi nyári 31 fokos melegre lehet számítani. Vasárnap viszont már változik a helyzet, napközben északnyugat felől felhők érkeznek, és a délutáni esti órákban már zápor, zivatar vethet véget a strandidőnek. Amíg viszont tart a szombati napsütés, akkor használjuk ki az energiáit. Érkezik a 2000-es évek egyik legnagyobb ibizai klubhimnusza, amit az énekesnő Sonic nem csak felénekelt, de DJ-ként is maga producerelt. Következzen az It Feels So Good a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, hamarosan 7:30 van. Jó reggelt kívánok mindannyiuknak. A hétvégi melegben szombat reggel az első dolgunk általában valami hűsítő után nézni, úgy értem a kávét követően. Hogyha a megszokott jeges kávé, vagy pedig a klasszikus citromos limonádé helyett valami újra vágynának, szerintem érdemes kipróbálni akár már így reggel is az espresso tonikot, vagy egy hideg uborkás mentes zöld teát, mert hogy ezek a fanyar, kevésbé cukros ízek sokkal jobban frissítenek az ilyen nyári napokon. Ha pedig a citrusos hangulat megvan, akkor fordítsuk ezt le a zenére is. 95-ben egy német zenekar egyetlen délután alatt írta meg azt a slágert, aminek a pattogó zongora futamát és a fanyar humorát azóta is dúdolja az egész világ. Következzen a Fool's Garden és a Lemon Tree Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan folytatjuk a reggelt a Bee Gees-szel. Itt lesz majd a No Mercy és a Where Do You Go, és jön a Milli Vanillis. Girl, you know it's true, a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rábólintottak hazánk új helyreállítási tervére, megtarthatta a velencei Vaporetton talált pénzt a vállalat dolgozója. Napos felhős, de szeles idő várható hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak. A terv része az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Altiszteket avat a Magyar Honvédség ma a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen, csak nem 500-an tesznek ünnepélyes esküt. Az ünnepség részeként 3 Gripen vadászgép úgynevezett díszelgő áthúzást hajt végre a tér felett. 2080 körül tetőzhet a föld népessége. A legfrissebb előrejelzések szerint ezt követően már csökkenhet a világ lakossága. A mai népesedési világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesedési folyamatokra. Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője rádiónknak elmondta, Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken.
4: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű.
3: 7000 euró ütötte egy becsületes megtaláló markát Velencében. Az egyik vízibuszon még 2022-ben egy pénzelteli táskára bukkant az egyik dolgozó. A bankók mellett csak néhány cukorka árválkodott, iratokat nem találtak. A nő leadta a táskát a közlekedési vállalat illetékes osztályán, a pénzért azonban egy éven keresztül senki nem jelentkezett. Az olasz törvények szerint ilyenkor a megtalálót illeti a summa, a vállalat azonban megtartotta volna a 7000 eurót. Az ügyben végül békebíró döntött a Vaporetto dolgozójának javára. Alapvetően napos időnk lesz, néhány gomoly felhővel, zápor, zivatar elszórtan, főleg az északkeleti megyékben, illetve délnyugaton jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. A hajnali 10-20 fokról délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő percekben a popzene szerintem egyik leggeniálisabb testvér triójáé a főszerep. A Bee Gees következik 87-ből a You Win Again című slágerrel, amivel a gipfivérek tényleg megmutatták akkor, hogy a 70-es évek diszkókorszaka után a 80-as évek modern hangzását is meg tudják oldani. A dalnak van egyébként egy elképesztően karakteres dübörgő dobalapja. Ezt Maurice Gibb eredetileg egy garázsban kísérletezte ki, mindenféle tárgyat ütögetve, azután véglegesítették a stúdióban. Ez a ritmus és a fiúk védjegyévé vált több szólamú ének azonnal az európai slágerlisták élére repítette a dalt. Hallgassuk is meg, jön a Bee Gees és a You Win Again, itt a Retro Rádióban.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hamarosan 8 óra van, a következő órában is érdemes lesz velünk tartani, mert egy olyan vendég érkezik a stúdióba, aki pontosan tudja, hogyan érdemes formában maradnunk a legmelegebb hónapokban is. Tanik Balázs edző életmód tanácsadóval beszélgetünk majd arról, hogy hogyan érdemes okosan sportolni a nyári kánikulában, és milyen könnyű ételeket érdemes választanunk, hogy bírjuk a strandos napok energiáját. Addig is jöjjön egy igazi szinti pop klasszikus 84-ből, Ultravox és Dancing with the Tears in My Eyes, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy mondtam, a következő órában érkezik hozzám Czanik Balázs, és érkeznek minden idők legnagyobb slágerei is, például Dr. Ábántól. De velünk lesz Katy Perry is. A következő órában 8 és 9 között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
7: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Csatlakozhat hazánk az Európai Ügyészséghez. Akár 43 fok is lehet Szardínia szigetén. Itthon még nem durvul el az időjárás. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóvá hagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, közülük az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A tó átlagos vízállása egyébként a siófoki vízmérce adatai alapján most csak 66 cm, és ez a rajtik további 10 centit is apadhat. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, a családok és a fiatalok körében is egyre népszerűbb, mondta a rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
10: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
9: Tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, 7 városban, köztük Rómában és Bolognában pedig másodfokú a hőségriadó. Az előrejelzések szerint Szardínia szigetén lehet hétvégén a legmelegebb, ott 43 fokig is felkúszhat a hőmérséklet. A meteorológusok úgy látják, hogy az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat Olaszországban. Napos időnk lesz ma gomoly felhőkkel, északkeleten, esetleg délnyugaton, emellett elszórtan egy-egy zápor, zivatar is jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben, de északkeleten alacsonyabbak lehetnek a maximumok. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További kellemes hétvégét, jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Hamarosan Tanik Balázsral kezdjük majd a beszélgetést, témánkat a nyári sportok adják, most pedig folytatjuk a 80-as évek elejének egyik bulislágerével, Pointer Sisters és I'm So Excited.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok önöknek, kellemes hétvégét. Nem sokára kezdjük majd a beszélgetést Czanik Balázzsal, előkerülnek a legnépszerűbb nyári sportok, meg talán a kevésbé népszerűek is, és természetesen a strandkaják is szóba jönnek itt a Retro Rádióban. Hamarosan tehát jön Czanik Balázs, most pedig itt a Maroon 5 This Love, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A nyár ugye legtöbbünknek egyet jelent a pihenéssel, a strandolással, meg a jó kajákkal. De vajon hogyan élvezhetjük úgy a vakációt, hogy közben az egészségünkről sem feledkezünk el? Mennyit számít egy kis úszás, vagy mondjuk a strandröplabda? Mit érdemes enni a parton, és hogyan sportoljunk biztonságosan a nagy melegben? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a következő percekben. A vendégem a stúdióban Canik Balázs, fitness capoeira edző, életmód tanácsadó. Szia Balázs, örülök, hogy megint itt vagy.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Strand turnétok, hogy halad?
1: Nagyon szuperul, és ami nagy büszkeséggel tölt el, hogy rengeteg visszatérő vendég van, és nagyon sokan különféle sikerélményekről számolnak be, hogy a tavalyi év alapján rengetegen váltottak azóta életmódot, sőt van a részvevők között olyan is, aki azóta már edzővé avanzsálta magát.
0: Milyen tök jó.
1: Tehát, hogy ilyen nagyon szuper visszajelzéseket kapok, és őszintén szóval azért ez tényleg így jó.
0: Csak érzés. Hogy mindenki tudja róla, hogy miről beszélünk, ugye Balázs a nyári hétvégéit azzal törti, hogy minden nap másik strandon tart ingyenes edzéseket, mindenféle életmód tanácsadással, egyéb programokkal egybekötve, mindegyik ingyenes, tehát ha valaki ott van a strandon, akkor mehet hozzátok, és részt vehet ezeken a programokon, és gondolom a strandokon, meg Balázsnak a social media oldalain lehet tájékozódni arról, hogy éppen merre jártok.
1: Abszolút. És most már kiegészítettük egy csomó mindennel, úgyhogy többféle sportágat is viszünk. Aha. A strandokra, egészen kicsiktől a nagyoknak, tehát gyakorlatilag mindenki számára készülünk különféle edzésprogramokkal. Tartunk ugye aquafitness, trambulin edzéseket, különféle táncos edzéseket, és ezen kívül pedig rengeteg sportvetélkedővel készülünk, fekvő támasz verseny, különféle ilyen úszós programok, pontosan azért is, hogy gyakorlatilag korra és nemre tekintet nélkül mindenkit meg tudjunk mozgatni, és ugye nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy mennyire fontos az egészséges táplálkozás, étrendtervezés.
0: Még a strandon is.
1: Abszolút. És azt látom, hogy egyébként nyitottak az emberek rá, valószínűleg ráérnek ugye a strandon, és oda jönnek, és most már bátran kérdeznek.
0: De az a jó, hogy igen, ráérnek a strandon, de ezt a ráérős időt nem csak arra fordítják, hogy megjönnek egy sört, meg megegyenek egy sajtos tejfölös lángost nagyon egészségesen, hanem oda mennek hozzátok, és ha más nem, legalább megkérdeznek egy-két dolgot, hogy mi az, amivel helyettesíteni lehet azt a sajtos tejfölös lángost, vagy mennyit lehet abból enni, hogy még oké legyen. Meg hát láttam videókat, részt vesznek ezeken az ingyenes edzés is, úgyhogy szerintem ez tök oké.
1: Igen, és tényleg most már úgy bátrabban jönnek oda kérdezni, és nekem is sokkal több időm van nyilván, mert ott vagyok 10-től délután 4-ig 5-ig, tehát nekem is sokkal több időm van tanácsadásra, mint például egy fellépés előtti 5-10 percben, vagy fellépés utáni 5-10 percben, tehát így sokkal bővebben tudjuk kifejteni ezeket a dolgokat, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre nagyobb igény van erre, úgyhogy most bevetettem azt, hogy most már egy fitness iskolával is együtt dolgozva viszem ki a diákokat, és már ők is segítenek abban, hogy minél több embernek tudjunk segíteni, úgymond az életmódváltásban.
0: Mert hogy nyáron is lehet életmódot váltani, és mi több nyáron is lehet sportolni. Pont a strand turnétok adta nekem az ötletet, meg az apropót, hogy beszélgessünk egy kicsit erről, hogy hogyan lehet nyáron is egészségesen élni, hogyan lehet nyáron is mozogni, még akár a legnagyobb kánikulába is, akár a vízparton, akár nem a vízparton, úgyhogy vágjunk is bele. Jövünk vissza Canik Balázzsal a hírek után. Velünk lesz a Mr. President, Katy Perry és Aucilla, meg a nyári sportok és nyári strandkaják is itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Tedd, mint gondolnád.
4: És a döntő pillanat.
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
7: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
2: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. A túl sok alkohol az egyik veszély a fesztiválokon. Alapvetően napos és meleg időnk lehet ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasutas nap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik, és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint jövő szerdától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
10: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
9: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra és mindig legyen feltöltve a telefonunk. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi döntőjében. A címvédő olasz játékos ugyanis tegnap legyőzte a hétszeres bajnok szerb Novák Djokovicot. A másik finalista, Zverev, előzőleg a brit Arthur Ferri ellen játszott a döntőbe jutásért. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napos időnk lesz, néhány gomoly felhővel, zápor, zivatar elszórtan, főleg az északkeleti megyékben, illetve délnyugaton jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. A hajnali 10-20 fokról délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hogyan élvezhetjük úgy a vakációt, hogy közben az egészségünkről sem feledkezünk meg? Erről beszélgetünk ma. A vendégem Czanik Balázs, fitness capoeira edző, életmód tanácsadó. Szerintem a legfontosabb talán az, hogy tisztázzuk, hogy mi az, amire leginkább kell figyelni akkor, hogyha az ember a nagy hőségben szeretne sportolni.
1: Hát a legfontosabb az, hogy lehetőség szerint próbáljunk meg azért úgy sportolni, hogy inkább a délelőtti idősávban, vagy pedig a naplemente előtt, amikor az egy kicsit már hűvösebb és nem tűz annyira a nap. Viszont ha már a strandos edzésekről beszélünk, akkor pedig javasolnám a vízben történő mozgásokat, amit nagyon hasznosak lehetnek. De tény is való egyébként, hogy nagyon sokan szeretik ilyenkor például a strandról labdát. Rengeteg strandon vannak most már ilyen szabadtéri fitness eszközök, ahol szintén lehet szuper edzéseket tartani. Úgyhogy azt gondolom, hogy kellő odafigyeléssel és megfelelő folyadékfogyasztással abszolút kivitelezhetők ezek a gyakorlatok. Tény is való, hogy egyébként egyre többen és többen állnak be ezekre a mozgásformákra, tehát gyakorlatilag tényleg azt látom, hogy évről évre többen érdeklődnek.
0: Jó, de azt hiszem, azt azért el kell fogadni, különösen ha jön még egy ilyen hőkupola, hogy mondjuk délben, meg kora délután szerint mindenki hanyagolja inkább a strandröplabdát, és vagy keljen föl korábban, és akkor délben majd lehet aludni, vagy pedig így a késő esti órákban érdemes ezekkel foglalkozni, nem? Tehát azért azt nem gondolom, hogy az egészséges lenne, hogy a 40 fokban valaki strandröpizik, vagy nem tudom, capoeira edzésen vesz részt a tűző napon.
1: Persze, ilyenkor mi is azért odafigyelünk erre nagyon, és az edzéseket mi is akkor a vízbe tartjuk természetesen. Aha, pontosan azért is, hogy a kedves vendégnek jól legyen. Nyilván az edzőnek kint kell állni a tűző napon, de az edzőnek egy kicsit
0: nehezebb. Nem erről beszélünk. Igen.
1: De megéri, mert ugye sikerélményhez jutok, tehát azt gondolom, hogy ez egy szuper dolog, de mégis ezen kívül még rengeteg dologgal készülünk, ami szintén ingyenes a strandra látogatóknak, tehát vannak egészségügyi szűrések, állapotfelmérések, különféle mágnesterápiás kezelések, de gyakorlatilag nagyon sok mindent ki lehet próbálni egyébként a strandokon.
0: Nagyon jó, és gratulálok is nektek. Folytatjuk még az ehhez kapcsolódó és átlagos, strandos, nyaralós jó tanácsokkal is. Nem sokára itt a Retro Rádióban, de most hagyjuk szóhoz jutni Katy Perryt. I Kissed a Girl minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogyan élvezhetjük úgy a vakációt, hogy közben az egészségünkről sem feledkezünk meg? Erről beszélgetünk ma. Czarnik Balázs fitness kapoéra edző, életmód tanácsadó a vendégem, aki járja az országot, egyébként a strandokon ingyenes programokkal vár mindenkit. Ha már így beszélünk róla, a strandolás önmagában mennyire számít sportnak?
1: Én azt gondolom, hogy ha valaki aktívan tölti ezt az időszakot, akkor abszolút lehet az. Gondolom, hogy ha valaki bizonyos idősávokban mondjuk úszik, aha, legyen ez akár sima mellúszás is, hogyha mondjuk ez egy 30-40 perces időintervallumot azért kitölt, és közben nem pihenünk, akkor az megfelelhet akár egy jobb edzésnek is. Viszont, hogy csak valaki csak így fürdőzget, úgymond, meg úszik párhoz.
0: Ücsörög a vízben, igen.
1: Az nyilván nem számít annak, de mi pont azért vagyunk ott, hogy az embereket tényleg mozgásra bírjuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk tényleg szeretne egy kicsit változtatni a testalkatán, és használja ezeket a különféle vízi sportokat, amik egyébként különösen jók azoknak, akinek mondjuk fájnak az ízületei, vagy aha, ízületi problémái vannak, mert ugye a víznek van egy olyan szuper hatása.
0: Felhajtó erő.
1: Ahogy leveszi a terhelést úgymond, igen, az ízületekről. Ezért is szoktam azt javasolni, akinek komoly ízületi problémái vannak, annak nagyon szuper lehet az úszás, vagy a különféle vízben történő edzésprogramok. Egyébként ezen belül is most már rengeteg eszköz van, amit a vízben lehet használni. Gondolok itt a vízi spinningre, vízi súlyzókra, különféle ilyen szivacsokra, mint a kukasz, vagy bármi egyéb, amivel lehet különféle vízi edzéseken is részt venni. Egyébként vízi edzésekben is van kis, közepes és mély vízi, tehát gyakorlatilag ezek közül is lehet kombinációt választani.
0: Igen, és ezek már sok helyen elérhetők egyébként.
1: Igen, rengeteg helyen, és most használtam, hogy a strandokon is egyre több helyen van animáció, tehát ha valaki mondjuk akar részt venni ilyen programokon, akkor ott is szakszerű szolgáltatást tud hozzá kapni. Viszont ami érdekes, hogy hiába van meleg, hiába van nagyon jó idő, mégis sokan gondolkoznak már ilyenkor is az életmódváltásban, pedig általában mindenki a nyárra próbál meg felkészülni. De érdekes módon még a nyár végén is kapunk olyan kérdéseket egyébként ezen a rocson, amikor kimondta az életmódváltásra helyezik a hangsúlyt.
0: Egyébként nyáron könnyebb vagy nehezebb belevágni az életmódváltásban? Mert most arra gondolok például, hogy sokkal több elérhető zöldség meg gyümölcs van, hogyha most a táplálkozás részét nézem.
1: Igen, és még hozzátenném azt is, hogy általában ebben a nagy melegben nem is éhezik meg annyira az ember, vagy legalábbis nem is fogyaszt annyira.
0: Viszont mozogni se szeret annyira.
1: Igen, ez a nehezebb része. Ugye ezért szoktuk azt ilyenkor javasolni, ilyenkor nagyon szuper lehet, hogyha valaki mondjuk vagy otthon, vagy egy edzőteremben ellátogat, és ahol amikor van egy klímás helység, ahol megfelelő hőmérsékleten tud edzeni, mert általában viszont a táplálékbevitelet meg valamilyen szinten csökken. Ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy ebben az időszakban sokkal több folyadékfogyasztásra is van szükséged, amit általában az emberek eleve elhanyagolnak. Úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egyébként nyáron, hogyha az ember megválasztja a megfelelő helyszínt, akkor abszolút könnyen lehet testalkatot változtatni.
0: Na, micsoda biztatás, ezzel a lendülettel folytatjuk még a következő órában, most pedig jöjjön a YouTube-tól az egyik nagy kedvencem, With or Without You, minden idők a legnagyobb slágerei között, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk még a beszélgetést Czarnik Balázzsal a következő órában is. Vannak még nyári tippek sportra, életmódra, ételekre vonatkozóan, és vannak még bőven minden idők legnagyobb slágerei között is, amelyeket szeretnék lejátszani önöknek ma reggel. Velünk lesz például a következő órában az Inner Circle. Bad boys, bad boys. De jön a 90-es évek egyik hazai lányzenekar, a Szelavi is. Mert hogy vár ránk a nyár, a következő órában is, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye.

0: rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rikeszli koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a Háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Elfogadták Brüsszelben Magyarország helyreállítási tervét, altiszteket avatnak a hősök terén. Napos gomoly felhős, de szeles idő várható hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak. A terv része az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Altiszteket avat a Magyar Honvédség ma a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen, csak nem 500-an tesznek ünnepélyes esküt. Az ünnepség részeként 3 Gripen vadászgép úgynevezett díszelgő áthúzást hajt végre a tér felett. Emiatt reggel 9 és 3.4-10 között Budapest Kecskemét és Tököl térségében a megszokottnál nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani. 2080 körül tetőzhet a Föld népessége. A legfrissebb előrejelzések szerint ezt követően már csökkenhet a világ lakossága. A mai népesedési világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népesedési folyamatokra. Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője rádiónknak elmondta, Magyarország népessége 1981 óta folyamatosan csökken.
8: A idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. Az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
7: Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hohenrein és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamera rendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől. Így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Napos időnk lesz ma gomoly felhőkkel, északkeleten esetleg délnyugaton emellett elszórtan egy-egy zápor, zivatar is jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben, de északkeleten alacsonyabbak lehetnek a maximumok. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
9: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Spanyolország az utolsó pillanatokban harcolta ki az elődöntőt a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnok a Los Angeles-i negyed döntőben 2-1-re győzte le Belgiumot. A spanyolok szerezték meg a vezetést, majd egyenlítettek a belgák, és már úgy tűnt, hogy hosszabbítás következik, amikor a 88. percben Mikel Merino eldöntötte a találkozót. Ma jön az újabb negyed döntő, Miami-ban Norvégia-Anglia ellen lép pályára. A találkozó magyar idő szerint 23 órakor kezdődik. A negyedik negyed döntőt holnap rendezik, éjjel 3 órától Argentína Svájccal néz farkas szemet. Aztán egy szusszanásnyi szünet, kedden lesz az első elődöntő, szerdán a második, a bronzmérkőzést szombaton rendezik meg. A mindent eldöntő találkozó, azaz a finálé pedig vasárnap lesz New Yorkban. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, már 9 óra is elmúlt, remélem, hogy már sokan ébren vannak és sportolnak velünk tovább. Úszás, kajakozás, minden, ami a nyárra kell, ezekről beszélgetünk Tanik Balázsra. Folytatjuk hamarosan, az óra pedig indul a Pet Shop Boys-szal és az Always On My Mind-dal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, további kellemes hétvégét, jó reggelt, a mikrofonnál Leirer Tímea, a vendégem pedig így 9 óra után is Czanik Balázs fitness capoeira edző életmód tanácsadó. Hogyan élvezhetjük úgy a vakációt, hogy közben az egészségükről sem feledkezünk meg, erről beszélgetünk. A sport ugye nyáron is hasznos, a mozgás jótékony, sőt az életmódváltás is bevállalható, csak okosan kell csinálni, ezt már megtudtuk. Ilyenkor nyilván nem a futás az elsődleges, bár mondjuk egy jó korahajnali futás vagy korahajnali biciklizés szerintem, hogyha valaki hajlandó fölkelni, akkor az nagyon hasznos lehet az edzőtermi.

0: érezni, ugyanakkor nagyon jól fejleszti az állóképességet, ugye a tartóizmokat is szuperul fejleszti, ugye a has hátizmokat, de ezen kívül nagyon szuper lehet a különféle úszások. Én javasolnám a labdajátékokat is, mert azért jó vízilabda azért, hogyha valaki tényleg oda teszi magát, akkor
1: meg az is szórakoztató fizika. És még igen, akkor is jó játék is,
0: és igen, és valamilyen szinten észre se veszed, hogy mennyire sok kalóriát égetsz el egyébként a vízben, hogyha akár játékosan végezzük ezeket a gyakorlatokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy a vízisportnak rengeteg előnye van, és ugyanakkor ezeket melegbe is simán tudja az ember abszolút végezni. Úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy lehetőség szerint, hogy ha jó idő is van, akkor is azért ne hanyagoljuk el a testmozgást.
1: És ne hanyagoljuk el szerintem a bemelegítés sem. Mert azért azt tegyük hozzá ahhoz, hogy valaki bemenjen a hideg vízre sportolni, az nem úgy működik, hogy beugrok, és akkor mindjárt vagy beülök a kajakba, ezt mindjárt átevezek a Balaton hosszában. Hanem azért erre fel is kell készülni ahhoz, hogy az ember ne menjen tönkre benne.
0: Persze, és egyébként mindenféle sportágra vonatkozik az, hogy bármilyen sportágba kezdünk, előtte nagyon fontos egy alapos bemelegítés.
1: Igen, igen, igen.
0: Tény is való, hogy általában még fiatalabb korban azt higgyük, hogy erre nincsen akkor nagy szükség, de abszolút van, fel kell készíteni rá a szervezetet, és egyébként szoktam én is javasolni, amikor viszont vége az edzésnek, akkor meg azért célszerű egy kicsit átnyújtani az izmokat. Egyébként nagyon jól is esik utána szerintem az emberi szervezetnek, csak sokan általában ezeket a részeket egy kicsit elhanyagolják, mi viszont pont azért vagyunk, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy azért mennyire fontos ez is. Úgyhogy gyakorlatilag ezeket nagyon szuperul összhangba lehet hozni, és ami még így a strandoknál egyébként nagyon hatékony, hogy ilyenkor könnyen együtt lehet mozgatni a családot. Tehát gyakorlatilag akár a szülők is bemotiválhatják a gyerekeket, vagy akár a gyerkőcök motivációjára kezdenek el a szülők is egyébként sportolni a strandokon, és rájönnek arra, hogy milyen jó akár egy közös családi programnak egy edzés, vagy egy túrázás, vagy akár egy közös
1: úszás,
0: vagy
1: egy evezés, vagy kajakozás. De ha valaki a vízibiciklivel kezdés, csak legközelebb át fel a szápra, akkor sincsen semmi gond.
0: Igen, egyébként a vízibiciklizés is egy elég jó sport, hogyha valaki mondjuk
1: valaki folyamatosan
0: űzi, főleg azokkal a régi típusúakkal.
1: Azon van mit tekerni.
0: Azok tényleg nagyon komolyak voltak, de egyébként most nagyon divatos ugye a szápolás is, igen, egyébként igen. Ugye az is egy jó sportnak számít. Ugyanakkor ott is nagyon fontos a technikai kivitelezés, mert egyébként nagyon könnyen bele lehet borulni, tehát ott is javasolnám azt, hogy alaposan melegítsünk be előtte.
1: Meg ha valakinek nem megy az úszás még tökéletesen, akkor szerintem nem ciki felhúzni azt a mentő mellényt.
0: Sőt, abszolút nem, és ebben a melegben...
1: Van, ahol nem is adják ki a szapokat mondjuk a kölcsönzőbe anélkül, hogy felhúznád.
0: Igen, és egyébként inkább egy biztonsági szempont, úgyhogy én mindig azt javasolnám, hogy azért mindig legyen rajtunk mentő mellény, mert lehet akár egy vércukorszintünk adódásunk, vagy bármi egyéb, és hiába vagyunk fittek, vagy bármi egyéb, ez azért előfordulhat, és akkor viszont életmentő lehet egy mellény.
1: Nagyon fontos, és egyáltalán nem ciki szerintem. Ezt nem győzöm egyébként hangsúlyozni minden egyes alkalommal, amikor szóba kerül. Folytatjuk Balázsral a beszélgetést, nem sokára itt a Retro Rádióban, most pedig jöjjön az Inner Circle és a Bad Boys, a 90-es évek slágere, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hogyan élvezhetjük úgy a nyarat, a nyaralást, a vakációt, a strandolást, hogy közben nem feledkezünk meg az egészségünkről? Erről beszélgetünk. Czanik Balázs fitness capoeira edző, életmód tanácsadó a vendégem. Ha valaki kezdő, akkor melyik sportot ajánlanád? Melyik vízi sportot ajánlanád neki elsőként?
1: Lehet, hogy elsőként az úszással kezdeném. Aha. Szerintem az egyik alap, és ott egy
0: mellúszással. Ha megtanul úszni, az nem egy
1: hátrány. Igen,
0: az
1: egy nagyon jó dolog, és ugyanakkor a mellúszás meg egy nagyon jó alternatívája lehet, mert bármilyen más sportág mellé az egy jó alap, abot hozhat állóképesség fejlesztése, izmok fejlesztése, lazaság kialakítása, de gyakorlatilag ugye egy sima úszással nagyon sokat tudunk fejleszteni. Aha. Nyilván, hogyha valaki ebből majd egy kicsit ügyesebb, vagy szeretne egy kicsit technikásabb verziót, akkor választhat egy pillangóúszást, vagy gyorsúszást, vagy esetleg hátúszást. Ezt lehet változtatni, de például nagyon felkészítő lehet bármilyen sportág mellé alapozó edzésnek a mellúszás hosszú távon.
0: Az előbb említetted a családokat, hogy milyen jó családi program lehet a közös sportolás. Hogyan motiválják, és direkt mondom így, anyu, hogyan motiválja elsőként aput arra, hogy mozduljon meg a strandon, másrészt a gyerekeket arra, hogy kezdjenek el mozogni a strandon, hogyha éppen nem arra vannak ráhangolódva, mert ez azért előfordul.
1: Sokszor látom azt, hogy a gyerekek jönnének oda sportolni vagy edzeni, de félnek egyedül oda jönni. Aha. És akkor addig noszogatják a szülőket, mint a szülők is oda jönnek velük, és akkor elkezdik ezt.
0: Nem bírják tovább a kínzást, szerintem. Abszolút. Inkább.
1: Vagy pedig fordítva, hogy a szülő szeretné nagyon, hogy mozogjon a gyereke, és akkor oda megy inkább bele, elkíséri, és elkezdenek együtt mozogni. Onnantól ez az első pár perccel megvagy, akkor általában ez nagyon szuperul szokott működni, úgyhogy oda-vissza szokott ez a dolog lenni a strandokon, de tényleg azt látom, hogy működőképes.
0: Tehát ha már egyszer oda rugdosták, még ha nem is volt kedve, akkor utána viszont már lendületben jön és rájön, hogy ez milyen frankó.
1: Abszolút, és végig tornázzák, és utána pedig érdekes módon egyébként nagyon sokszor találkozunk visszatérő vendégekkel, akár a strandok között is, tehát van, akik a 20 állomás között, akár 2 vagy 3 állomáson is találkozunk velük, mert tetszett nekik, és tovább jöttek, és stb. Tehát rengeteg visszatérő vendége is találkozunk, úgyhogy azt gondolom, hogy célt ér ez a dolog, amit már több mint 15 éve csinálunk.
0: Hát az meg amúgy is szerintem, hogyha most akár veletek, akár nélkületek, de hogyha így motiválja anyuka a családot, vagy apuka a családot, mert legyünk ennyire egyoldalúak, akkor szerintem utána már rájönnek, hogy ez mennyire jó program, és csak érdemes abba energiát fektetni, hogy ha nehezen is, de rábírják őket. Beszéljünk egy kicsit a kajákról, jó? Folytatjuk mindjárt Czanik Balázzsal itt a Retro Rádióban, de most jöjjön a Blue slágere, All Rise, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a mikrofonnál Leire Tímea, a beszélgető partnerem pedig Canik Balázs fitness kapoeira edző, életmód tanácsadó. Sportról, mozgásról, életmódváltásról esett szó, arról beszélgetünk, hogyan élvezhetjük egészségesen a nyarat. A strandon az ember hajlamos elengedni magát, mert ott van az a sok minden, ami egyik sem egészséges, de árulják. A lángos, a hek, a palacsinta, ugye ezek közé tartozik. Szerinted ezek beleférhetnek az egészséges életmódba valamilyen szinten?
1: Én azt gondolom, hogy amikor általában ugye utaznak az emberek, és ugye elmennek pihenni, vagy wellness hétvégézni, vagy bármi egyéb, akkor nyilván ezek beleférnek abszolút. Viszont tény és való, hogy most már a strandokon is azt látom, hogy egyre több helyen vannak különféle egészséges ételek, mint simán tudsz enni egy zöldséget csirkemellel, csinálnak most már
0: finom salátákat,
1: gyümölcstálakat, tehát most már sokkal szélesebb a repertoár, mint régen, és azt gondolom, hogy ez valószínűleg azért is van, mert az igény is meg van rá, tehát egyre többen figyelnek oda az egészséges táplálkozásra, de nyilván ugye a strandokon nem tilthatod meg, hogy az emberek ne egyenek egy lángos, vagy bármi egyebet, vagy a gyerekek egy fagyit, vagy bármi ilyesmit, viszont hogyha kiegészíted ezt is testmozgással, akkor mégis teljesen más az egész dolog fekvése, úgyhogy azt gondolom, hogyha ezt kellőképű mozgás mellé tesszük, akkor ebben abszolút nem ártunk.
0: Meg szerintem, hogyha mit tudom én, megeszed azt a lángost, de előtte már ettél előételnek egy salátát. Nem azt mondom, hogy hozzá, mert nyilván senki nem akarja elszúrni a lángost salátával, most ezt így hülye hangzik, de ez az igazság. Vagy utána eszel gyümölcsöt, és mondjuk nem fagyit, akkor szerintem így, ha nem is állt helyre az egyensúly, de egy picit javítottál a helyzeten, nem?
1: Igen, ez is egy jó alternatíva, illetve az, hogy ne egyszerre fogyasszunk a nagyon nagy mennyiségű kalóriát, tehát minden egy három fogásos ebéddel.
0: Igen, meg a pasztal pörkölt, tehát ne a strandon.
1: Igen, szóval nem lehet, hogy érdemes egyébként, például a szülőknek is érdemes szerintem otthon csomagolni akár gyümölcsöt, vagy bármi egyebet, és azok egyébként nagyon hatékonyak lehetnek, hogy amikor a gyerekek csúszáznak, vagy bármi egyéb, akkor nyilvánvalóan, hogy ott összeresznek keveset, azért ez mégiscsak egy kicsit jobb, mint hogyha egy jó háromfokásos ebéddel gyakorlatilag kajakómába rakják magukat, úgyhogy ez is szerintem egy érdekes történet.
0: Mondtad a hidratálást, hogy ilyenkor mennyire fontos. Nyilván vízre gondoltunk.
1: Leginkább igen, mindenképpen. Viszont ugye azt tiltatott meg ugye a szülőknek is, hogy ott igyanak egy sört, vagy bármi egyéb
0: rendesen
1: szoktak.
0: Igen.
1: Ezzel sincsen nagyobb probléma, nyilvánvalóan nagy mellékbozonda kell figyelni arra, hogy a folyadékfogyasztás, ugye a víz az megfelelő mennyiségű legyen, mert azért rengeteg vizet kiízadunk ilyenkor, ami egyébként egy természetes folyamat, csak ugye ezt vissza is kell pótolni, főleg, hogyha mellé mondjuk egy intenzív mozgás is társul.
0: Na innen folytatjuk tovább, van még néhány percünk, de most hagyjam át az étert az Erasure-nek, Always, ezzel a slágerrel folytatjuk itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogyan élvezhetjük úgy a vakációt, hogy közben az egészségünkről sem feledkezünk meg? Erről beszélgetünk Czarnik Balázs fitness kapoeira edző életmód tanácsadóval. Vannak hibák, amiket gyakran elkövetünk mondjuk a nyári sportolás vagy a nyári kajálás során?
1: Én leginkább azt látom az étkezésnél az, hogy egyszerre nagy mennyiségű táplálékot viszünk be. Nem beszélve arról, hogy nyilván többletkalóriákat is viszünk be a szervezetbe.
0: Tehát igen, mondjuk ezt télen is meg tudjuk tenni, de nyáron talán így a kicsit visszafogottabb mozgással ez még kártékonyabb, igen.
1: Igen, úgyhogy ez az egyik pillér, amit látunk. A másik meg az, hogy abszolút nem mozognak a strandon, tehát ilyen is van. Bár mondjuk ebben most már egyre kevesebbet látok. A harmadik pedig nyilván ugye a folyadékfogyasztás, amit említettem, a nagyon kevés folyadékot isznek az emberek.
0: Igen, és azt is cukros üdítő formájában, ami azért nem tartozik a legmegfelelőbb megoldások közé. Hát Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, hiszen járod az országot, úgyhogy örülök, hogy a Retro Rádió stúdióját is útba ejtetted, a strand turné folytatódik, tehát Czarnik Balázsnak a közösségi média oldalain, Facebookon, Instán, mindenhol meg lehet nézni, hogy éppen merre jár. Aztán lehet ott követni. Ingyenes minden program, ingyenesek az edzések, ingyenesek a tanácsadások, úgyhogy most van itt az alkalom, hogyha kérdezni akarnak tőle, akkor azt meg lehet tenni live-ban.
1: Igen, úgyhogy élőben is várunk mindenkit sok szeretettel, kicsiket és nagyokat is a standokon, úgyhogy itt az ide elkezdeni az életmódváltást.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Hamarosan kezdődik majd a rádiókonyha vágópirossal, de addig még van időnk zenélni. Például van időnk Mikkel Télós slágerére. Ez szól minden idők legnagyobb slágerei között. Szia!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, úgyhogy átadom a helyen Vágó Pirosnak, és vele garázdálkodhatnak a rádiókonyhában a következő 2 órában. Szerintem ma is lesz itt minden, ami szemszájnak ingere. Déltől ezúttal Nyerges Izabella várja majd önöket egészen 6 óráig, ha pályáznának a Rikeszli koncertjegyekre, mert hogy megint elvisszük önöket a legjobb helyekre, most éppen a paloznaki jazz piknikre, akkor játszanak majd Izával. 6 órától 3 kívánság Dévényi Tibi bácsival, este pedig ma is Fergetek Parti DJ Dominikkel. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap reggel megint ébredjünk együtt. Addig is minden jót, Leire Tímát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör 2 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Kevés a víz a Balatonban, módosítják a kék szallag útvonalát. Jön a cirkuszok éjszakája. Délnyugaton és északkeleten van némi esély záporokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóvá hagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, közülük az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A tó átlagos vízállása egyébként a siófoki vízmérce adatai alapján most csak 66 cm, és ez a rajtik további 10 centit is apadhat. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, a családok és a fiatalok körében is egyre népszerűbb, mondta a rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
9: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk véléstalan. Ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
8: Tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes. 7 városban, köztük Rómában és Bolognában pedig másodfokú a hőségriadó. Az előrejelzések szerint Szardínia szigetén lehet hétvégén a legmelegebb, ott 43 fokig is felkúszhat a hőmérséklet. A meteorológusok úgy látják, hogy az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat Olaszországban. Alapvetően napos időnk lesz, néhány gomoly felhővel, zápor, zivatar elszórtan, főleg az északkeleti megyékben, illetve délnyugaton jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. A hajnali 10-20 fokról délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ezen a szuper nyárias szombat délelőttön köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem a következő 2 órában, hiszen már is kezdjük gasztrokalandozásunkat a rádiókonyhában. Elsőként pedig zenélni

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez már a Rádió Konyha, köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, egészen délig töltjük majd együtt az időnket. Kicsik, nagyok kedvenceiről lesz majd szó. Remélem, hogy sok családban nem csak karácsonykor készülnek mákos fogások, sőt, egyébként biztos is vagyok benne, hiszen mégiscsak vakáció van, úgyhogy szerintem előbb-utóbb valamelyik unoka vagy gyerek úgy is kér mákos tésztát, minimum. Egyébként ugye az egy bosszantó eset, amikor azt hisszük, hogy van otthon mákunk, még hogyha a hűtőben vagy a mélyhűtőben is tartjuk, és valamilyen oknál fogva mégiscsak kiderül, hogy megavasodott. Egy világújdonság találmányt fogok bemutatni majd a Rádió Konyhában, ami még jobban kiemeli ennek a csodálatos, tulajdonképpen gyógynövénynek a pozitív tulajdonságait. Ugye, hogy magas fehérje és rosttartalma, hogy nagyon gazdag ásványi anyagokban, és ez a világújdonság pedig még eltarthatóbbá is teszi a mákot. És akkor ugrunk a másik kedvenc ételcsoportunkhoz, az olasz konyha finomságaihoz. Itt biztos, hogy mindenki talál magának valami igazi kedvencet, a tésztáktól kezdve a pizzákon át, akár az ikonikus húsételekre gondolunk, akár pedig a desszertekre, biztos, hogy van valamilyen kedvenc az olasz konyhából. Most Alessandro Arena séf vezet végig majd bennünket, aki egyébként 38 éve él Magyarországon, és képez így egyfajta hidat olasz és Magyarország között, amit természetesen ízeken keresztül mutat be, és egy toszkán borvacsora a kiinduló pontja a beszélgetésünknek, és innen majd elkalandozunk tulajdonképpen egész Olaszországban. Ez várható tehát a következő két órában, a következő percekben pedig Ricky Martin, illetve most az első emelet

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rádió konyhában szerintem lesz egy kis fizika óra is a következő kb. Egy órában. Velem szemben Rem Krisztián vállalkozó és alapító, a December 33 Mágpaszta alapítója. Szia Krisztián, köszöntelek!
1: Szia, én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Hogy miért lesz fizika óra, az majd mindjárt kiderül, mert hogy egy mágpasztáról fogunk beszélni, ami superfood klímabarát módon, ti így apostrofáljátok, de hogy ez a világon egyedülálló technológia, aminek ti alávetitek a mákot, és ezért ülsz itt. Meséld el, légy szíves, hogy mi ez az egyedülálló technológia, amivel ti ezt el tudjátok érni.
1: A mágpasztát azt úgy készítjük, hogy ugyanolyan mágból indulunk ki, mint bárki más, tehát egy alap mágból indulunk ki. Mi olyan helyről vesszük egyébként, ahol ellenőrzött körülmények között tárolják, tehát nem egy bolti mákot vásárolunk, hanem ipari körülmények között vásároljuk. És első lépésként a tartóságnak a problémáját oldjuk meg. Ezt úgy oldjuk meg, hogy egy ultrahangos kezelést végzünk ezen a mákon.
0: Tehát a máka még nem történt semmi, csak kis megvannak a kis
1: apró szemeitek. Apró mákszemekről beszélünk,
0: igen,
1: így van.
0: És ezt beküldítek egy masinába, amit megküldtök ultrahanggal?
1: Így van, és akkor bekapcsoljuk az ultrahangos berendezésünket, és az a lényege, hogy ez az ultrahang, mondjuk egy ultrahangos kamráról beszélünk. Ebben az ultrahangos kamrában a behelyezett mágszemeket, minden egyes mágszemnek a sejtjeit gyakorlatilag mi tudjuk ezzel az ultrahanggal kezelni.
0: És mit csináltok a kezelés alatt? Tehát megnézitek, összetöritek, megsimogatjátok, mi történik a mágsejtekkel?
1: A mágsejtekkel az történik, hogy az ultrahang hatására egy olyan állapotot tudunk rajta elérni, egy olyan irányba tudjuk állítani a mágsejteket ezzel a magas frekvenciás rezgéssel, hogy gyakorlatilag ellenállóvá tudjuk tenni a környezeti, későbbi környezeti hatásokkal szemben, így például az oxigén, a levegőnek a hatása, az UV.
0: Ezt áruld már el, hogy kinek és miért jutott eszébe. Tehát, hogy így állok, hogy persze, ez tök jó, de hogy jut az ilyen az embernek az eszébe?
1: Igen, hát a megoldásunk az már régebb óta megvolt. Egyébként több mindennel próbálkoztunk, vízzel, olajjal, egyebekkel. Viszont ez mondhatni egy tömegcikk volt, és nem nagyon tudtuk kihozni a jelentős hatását ennek. És úgy jutottunk oda, hogy olyan terméket kerestünk, ami különleges és egyedi lehet a piacon, és így jutottunk el a mághoz.
0: Most ezt úgy érted a víz-olaj, hogy a vizet próbáltátok ultrahangozni,
1: vízzel
0: meg az olajat?
1: Vízzel is ultrahangoztuk, így van, meg az olajat is ultrahangoztuk, aha, és itt ugyanúgy különféle hatásokat lehet elérni az olajnál. Étolajnál, olívaolajnál szintén.
0: Értem.
1: És a mák is egy olajos mag, gyakorlatilag, és ezért esett rá a választás, hogy akkor ezzel is próbálkozzunk meg, és egész szép eredményekért sikerült elérnünk vele.
0: Hány évről beszélünk? Tehát az ötlet megszületésétől odáig, hogy mi most itt ülünk és beszélgetünk, hány év telt?
1: Nagyjából egy 4 évről beszélünk.
0: Gondoltam. 5-öt mondtam volna elsőre, de akkor ahhoz képest a 4 az mindenképpen jó. Folytatom a beszélgetést Rem

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy nagyon különleges és egyedi technológiáról esik most szó a rádió konyhában. Rem Krisztián vállalkozó a vendégem, aki egy ultrahangos kezelésről mesélt. Az elmúlt 4 év tapasztalatait osztja most meg a hallgatóinkkal egy mák paszta kapcsán. De akkor nekem felmerül a kérdés, alapvetően te is mérnök vagy, ha jól sejtem.
1: Így van, én mérnök vagyok. Nem élelmiszeripari mérnökként végeztem, én informatikus mérnökként végeztem.
0: Aha. És akkor hogy te elkezdtél az élelmiszeripar felé nyitni? Tehát egyáltalán a vizet miért kezdtétek el ultrahangozni, vagy az olajat?
1: Igen, ez egy hosszú történet. Én az egyetem végeztével élelmiszeripari területen kezdtem el dolgozni. Magyarország egyik legnagyobb élelmiszeripari cégénél töltöttem 13-14 évet, és itt jött a szeretete az élelmiszeriparhoz, és utána, hogy hogyan tudjuk ezt összekapcsolni a kettőt, gyakorlatilag utána már a későbbi munkáim során is mezőgazdaság és élelmiszeripar szintén kivette a részét, és így gyakorlatilag kerestem ezeket a kapcsolódási pontokat.
0: Hogy mitől más ez a mákpaszta, mint mondjuk a mák vagy a mákolaj, tehát hogy most akkor hetente eszem mákos tésztát, vagy naponta kanalazom a mákolajat, tehát mit tud az ilyen módon kezelt mákpaszta?
1: A mákpaszta, ha csak fizikai tényezővel hasonlítjuk össze a sima mákhoz képest, egy sokkal finomabb és krémesebb állagot kapunk. Ennek 2 oka van. Az egyik az, hogy sokkal krémesebbre őröljük, mint egy otthoni darált mák, amit az emberek fogyasztanak. A másik pedig az, hogy mi hőkezelésnek vetjük alá a darálás előtt, az őrlés előtt, és ezáltal gyakorlatilag az íz profilját egy kicsit át tudjuk állítani a terméknek. Tehát amit otthon vesz a vagy otthon fogyaszt és találkozik az ember a nyers mákkal, az egy kicsit kesenyés íze van egyébként, és ezért szoktuk cukorral vagy valamilyen édesítőszerrel fogyasztani.
0: Tompítsuk,
1: Viszont mi pörköljük, és ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk a napraforgó esetén, hogy van egy nyers napraforgó, illetve van egy pörkölt napraforgó. Uh-huh. Pörkölt napraforgónak sokkal másabb az íze, roppanósabb, kellemesebb, jobban fogyasztható.
0: Ez minden olajos magnál így van, hogy finom.
1: Így van, finomabb a pörkölt. Így van, és hogy a mák esetén is ugyanez van, hogy egy sokkal jobban kezelhető, itt a víz-olaj arány egy kicsit megváltozik benne, ugyanis a pörkölés hatására vizet kiveszünk belőle, viszont az olaj benne marad, jelentősen megnő az olajnak az aránya a vízhez képest, és ezáltal egy krémesebb, olajosabb mákpasztát tudunk készíteni.
0: Mindjárt tovább megyünk akkor, mert ez most csak a fizikai tulajdonság volt, de én emlékszem, amikor jártam tök magsajtoló üzemben, ahol elmondták, hogy hát igen, nagyon finom a pörkölt tök magból készült olaj, amit úgy ütnek ki belőle, tehát az igazi jó hatás, hogyha valaki például szeretné, akár férfi ember a tökmagolaj jó hatását is kinyerni ebből, és nem csak az ízét, akkor annak viszont ajánlják a pörköletlen. Tehát mondjuk ezzel a melegítéses eljárással nem sérül mindaz, amit egyébként nyertek a másik oldalon, a máknál?
1: Abszolút nem sérül. Azt kell tudni, hogy a pörkölés az egy lépése a ultrahangos kezelés lezárásának. Tehát az ultrahangos kezelés az önmagában még nem érjük el, hogyha pasztásítani akarjuk, hanem pörköléssel tudjuk úgy lezárni ezt az egész folyamatot, amivel később elő tudjuk állítani a mákpasztát.
0: De ugye ennek milyen előnyei vannak? Akár ránk nézve, a szervezetünkre nézve, vagy magára az anyagra nézve, már mint a mákra nézve, akkor ezt is fejtsük majd ki bővebben. Rem Krisztián vállalkozó és mérnök a vendégem, mi pedig akkor folytassuk Gloria Gaynor I Will Survive slágerével, illetve a Scatman John-nal. Scatman John-nal.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy nagyon jó superfoodról, mert hogy lehet akár így is nevezni a mákot, erről esik most szó a Retro Rádióban, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hallgatónk használja a mákot valamilyen formában, akár gyógyászati célokra, és valószínűleg a legtöbben a mákolajhoz szoktak nyúlni, hogyha nem mint élvezeti cikk szeretnék, tehát akár süteményhez felhasználni, leginkább ugye egyébként édes ételekbe használjuk, de nekem eszembe jutott, hogy igen, régebben én használtam a pirított mákot, nem feltétlenül a bucik vagy a zsemlék megszórásához. Na de folytassuk a vendégemmel a beszélgetést Rem Krisztiánnal, az ultrahangos kezelésnek alávetett mákpasztáról.
1: Ugye azt kell tudni, hogy, és akkor egy kicsit tovább megyünk, vagy előre megyek igazából a történetben, hogy a mákban rengeteg hasznos ásványi anyag található, és ezek vízben és zsírban oldódó ásványanyagok is megtalálhatók benne. Emellett omega 3, meg omega 6, meg egyéb dolgok is. De hogyha csak ezt az ásványanyagokat nézzük, akkor a mákolajban jellemzően a zsírban oldódó ásványanyagok kerülnek át, hiszen egy olajos környezetről beszélünk. Viszont a mákpaszta esetén a vízben és a zsírban oldódó ásványanyagok is benne maradnak a mákpasztában, és nem kerül kidobásra, mint mondjuk egy mákolaj esetén, amikor a mák préselvényt, a mák pogácsát gyakorlatilag kidobják a állati takarmányozási célra a feldolgozók, így gyakorlatilag egy komplex ásványanyag forrást is kapunk még, amellett, hogy finom. Tavaly egy 2025-ben egy élelmiszeripari versenyen indultunk el, egy funkcionális élelmiszer versenyen indultunk el, és ennek első lépése volt, hogy bevizsgáltassuk a termékünket a laborban. És a laborvizsgálat alapján gyakorlatilag az általunk megválasztott ásványanyagokat vizsgálták be, tehát vérhettünk volna többet is, de mi azokat, ami legjellemzőbb a mákra, így utána kerestünk, és azokat vizsgáltuk be. És ebből gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy kálcium, magnézium, foszfor, mangán és réz az, ami 100% fölötti mennyiségben tartalmaz a napi bevitelnél. Vas, cink, kálium és szelén pedig, ami ennél kevesebben, de mi szintén jellemző mennyiségben található meg a mákpasztában. És ugye nem a mákot vizsgáltuk itt, hanem már a mákpasztát vizsgáltuk, tehát ultrahangos kezelés, pörkölés és pasztásítás után történt ez a vizsgálat. Kálcium esetén például 800 mg-ot javasolnak felnőtt szervezet számára bevinni kálciumból. Nyilván ez változhat életkortól, vagy egészségi állapottól függően ez változhat, de nagyjából 800 mg-ot javasolnak. A javasolt bevitel, ez a napi bevitel, azt mondják, hogy egy termékből ne vigyünk be 15%-nál többet, így gyakorlatilag 120 mg az egy termékből javasolt napi bevitel kálcium esetén. És mivel olyan magas a mákpasztában a kálcium tartalom, így gyakorlatilag a mi esetünkben ez 4-5 gramban van meghatározva, ami egy teáskanálnyi mennyiség. Tehát gyakorlatilag egy teáskanálnyi mákpaszta az bőven fedezi a napi kálcium és egyéb bevitel gyakorlatilag.
0: Jó, hát kell, hogy beszéljünk az egyébről is, bár nyilván már a kálcium is lenyűgöző, de hát sokan pont emiatt fogyasztanak különböző mák termékeket. Akkor a rádiókonyhában egy kis zene, Mikával a Relax szóljon, Cserháti Zsuzsával pedig az Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy a világ bizonyos országaiban tiltott, száműzött, itthon viszont inkább gyógynövényként és étkezési alapanyagként kezelt alapanyagról beszélgetünk a Retro Rádióban, ez pedig a mák, az étkezési mák, ami, ugye, mint tudjuk, könnyen avasodik, de egy speciális ultrahangos eljárásnak köszönhetően ezt is lehet befolyásolni. Erről hallhattunk eddig a rádió konyhában Rem Krisztián vállalkozótól, és kiemelted már egyébként a máknak azon tulajdonságát, hogy már nagyon kevés mennyiségben tudja fedezni a kalcium szükségletünket, a napi bevitelt.
1: Pont ez a lényege ennek a terméknek igazából, meg pont ez a pozitív hatása a terméknek, hogy egyrészt szerves, növényi formájú, jól felszívódó ásványanyagok vannak benne, és ezen túl ezek egymást segítik. Pontosabban a mákban is akár,
0: aha,
1: csak hogy tehát ez nem újdonság, ez ugyanúgy bármilyen mákban megtalálható. Itt az újdonság az az, hogy gyakorlatilag egy sokkal kényelmesebb, sokkal jobban fogyasztható. Hétköznapi ember számára is azt mondom, hogy teljesen trendi, divatos és modern módon elérhető terméket tudunk gyakorlatilag nyújtani a fogyasztóknak.
0: Oké, de akkor miben jobb, mint mondjuk az, hogy tartjuk otthon a hűtőben, mély hűtőben a mákot, mindig amennyi kell, megdaráljuk és felhasználjuk tetszőlegesen, vagy mondjuk valaki például a mákolajjal teszi mindezt?
1: Igen, két dolog is van, amit most így, amire reflektálnék itt ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy otthon nem pörkölt mákkal dolgozunk, hanem nyers mákkal dolgozunk. Ezáltal az egy picit keserűs, tehát általában valamilyen formában cukorral ízesítjük a terméket. A másik pedig, hogy valóban ez a darálás, ez az örlés nem olyan szintű, mint a mi esetünkben. A mi esetünkben egy majdnem, sőt azt mondom, mikroméretű szemcsékkel dolgozunk. Miért érdekes ez? Ugyanis vannak olyan bélbetegségek, amikor a apró magvas, a szemcsés dolgokat nem tudja megenni, elfogyasztani az illető, hiszen a beleiben olyan gyulladás van, hogy ezek bántják a belveket, a beleket. A mi esetünkben viszont van már olyan visszajelzés, hogy aki nem tudott apró magvas dolgokat fogyasztani, többek között például egy mákos süteményt sem tudott megenni, mert hogy a mák szemek szintén bántották a gyomrát. A mákpasztánkkal nincs ilyen problémája, és azt simán meg tudja enni.
0: Ez egy nagyon tömény, sűrű paszta. Én a legelőször kikevertem datolya pasztával, mert azt gondoltam, hogy ahogy említetted, kell hozzá az édes, aztán rájöttem, hogy nekem nincs szükségem hozzá. De hogy valamivel egy picit, ha könnyebben kenhetővé akarjuk, vagy egyáltalán mibe szoktátok ti tenni?
1: Változó. Én jellemzően magából szemmére azért annyira, mondjuk az fanatikus vagyok.
0: Pont ez a szó jutott eszem, hogy te szerintem már csak fanatizmusból is úgy kell.
1: Igen, tehát én magából eszem, feleségemnek egy kicsit tömény így, tehát hogy ő már alapból mézzel készíti el, és úgy szokta enni. Palacsintában mi már szilvalekvárral, megylekvárral, dzsemmel egyébként elkevertük, és úgy is beletöltöttük.
0: Tehát valami kicsit könnyedebb állagú lekvárral például, és akkor, hogyha...
1: Úgy is vagy akkor egy reggeli smoothie-ba például, vagy egy reggeli turmixba, zapkásába simán bele lehet tenni, tehát nem kell sok belőle.
0: Aha.
1: Gyakorlatilag ugyanúgy fel lehet használni, mint azt mondom, bármilyen másik pasztát. Készítettünk belőle fagylaltot is, például sokkal más a bízprofillal, már sokkal kellemesebb, jobban fogyasztható.
0: Télen-nyáron jól használható. Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Egyrészt, hogy bemutathattuk a mák hihetetlen jó tulajdonságait, és nagyon örülök, hogy Európának azon a részén élünk, ahol ez egy lehetséges alapanyag, és gondolkozhatunk benne nem csak a karácsonyi beglinél, de tényleg bármilyen mákos süteménynél. És akkor majd kirakom azt a receptet is, amiben a mákot nem mint desszert hozzávalót használom. Rem Krisztián vállalkozó volt a vendégem a Rádió Konyhában, és Alessandro Arénával folytatjuk majd a következő órában. Most pedig szellemet űzünk, a Ghostbusters szól.

0: egy léghajó. Ez marha jó, repülsz, mint egy léghajó.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogy milyen dalokkal színesítem majd hallgatóink szombat délelőttjét? Neoton, Don Quixote. És jöjjön J-Lo-val a Let's Get Loud. Korábbi kedvencek, 80-as, 90-es évekből, 2000-es évek elejéről, ezekre mind-mind készülhetnek, és persze folytatódik a rádiókonyha is.
2: Műsorajánló.
3: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlistán.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rékeszli koncert élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok a Mancs őrjárat a dinófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
4: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
5: Brokkoli van.
4: Az előbb hozta a Family Frost autó.
5: Rántott hal.
4: Azt is vettem.
5: És zöld borsó.
4: Az is van.
5: Akkor sült krumplit kérek.
6: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
5: És sült krumplit is!
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést, ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Alapvetően napos meleg időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasutas nap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik, és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint jövő szerdától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
8: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
7: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra és mindig legyen feltöltve a telefonunk. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a Wimbledoni teniszbajnokság férfi döntőjében. A címvédő olasz játékos ugyanis tegnap legyőzte a 7-szeres bajnok szerb Novák Djokovicot. A másik finalista Zverev előzőleg a brit Arthur Ferri ellen játszott a döntőbe jutásért. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Napos időnk lesz ma gomoly felhőkkel, északkeleten, esetleg délnyugaton emellett elszórtan egy-egy zápor, zivatar is jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben, de északkeleten alacsonyabbak lehetnek a maximumok. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: 11 óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt még ezt a 60 percet. Finom olasz ételek készülnek majd a rádió konyhában, fejben persze. Alessandro Arena a vendégem, és nyitunk a Dirty Dancing betét dalával.

0: Köszöntelek nagyon sok szeretettel.
1: Sziasztok, vagy buongiorno, mondjuk, hogy szereted.
0: Bármi, én nagyon
1: szeretem.
0: Ciao. Néha beledobsz majd a beszélgetésbe, úgyis az ételekről is fogunk beszélni.
1: Lehet.
0: Tök jó lesz, hogy majd ezeket így mondod, spagetti, vagy nem tudom, és esetleg még a kézmozdulat is hozzá, jó, ezt pont nem látják majd a hallgatók, de hogy nyugodtan fesd.
1: De ez a mozdulás, tudom, mindig van az olasznak, jó? Egy kicsit
0: az úgy mondod, mintha mindig van, persze, tudom, mindig külföldön ezt várják, hogy legyen, de hogy alapvetően nincs, de van, nem?
1: Van. Az a gesztú mindig megy.
0: Igen.
1: Mindig.
0: Alapvetően egy vacsora kapcsán ülsz most,
1: igen,
0: itt. Egy toszkán élmény vacsora volt az, ami így igazából a borra volt kihegyezve, de
1: igen,
0: nyilván az olasz fogásokra is.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Borral kapcsolatosan megkomponáltad a menüt az egyik budapesti étteremben.
1: Igen.
0: De azt gondoltam, hogy oké, de ne egy vacsoráról beszélgessünk csak, bár nyilván ez is egy jó kiinduló pont lehet, hanem rólad, mert hogy mégiscsak te is egy ilyen féllábas olasz vagy, hogy félláb Magyarországon, ráadásul család, gyerekek, és a másik oldal pedig, hogy oké, de közben itt őrzöd az olasságodat, és annak a hírét viszed a magyarokhoz.
1: Végül is most szoktam mindig, mikor beszélünk az a barátom, mindig, most már például több időt tartottam Magyarországon, mint Olaszországban.
0: Wow.
1: Mert kérdezed, én ide jöttem, mikor 26-27 éves voltam pontosan. Ma egy kicsit többen vagyok most.
0: Több időt eltel, mondjuk.
1: Több időt tettem ide, de mondjuk én nekem az érzés mindig olasz vagyok.
0: Például, ha már itt tartunk, hogy a gyökereket ápolgatni kell. Szoktál-e úgy utazni Olaszországban, vagy úgy hazamenni?
1: Igen, mondjuk
0: hogy,
1: ilyen.
0: Hogy az ételek inspiráljanak. Tehát, hogy azt mondod, hogy igen, most kóstolni akarok, és most megint azért szeretnék utazni, vagy ez nem ennyire tudatos, hanem egész egyszerűen mész és találkozol lehet új alapanyaggal, vagy olyan minőséggel, amire azt mondod, hogy na ezt szeretném megmutatni másoknak.
1: Hát végül is én már nagyon, nagyon sok idő vagyok benne a szakmája, már elég jó tudás megvan, mert már lassan 37 éves a szakmája vagyok. Inkább én mindig kíváncsi vagyok, inkább az alapanyag nagyon sok és rengeteg alapanyag ismerem, de inkább kíváncsi vagyok az a új, hogy mondanak, inkább az új, úgy készülnek inkább kolléga, vagy hújjelre megyek, hogy csinálnak például egy új kajára.
0: Uh-huh.
1: Ez inkább kíváncsi vagyok, mint alapanyag.
0: Uh-huh.
1: Paradicsomos tudom, ami minden nap tudok kezelni inkább, és inkább ezt keresni, egy jó minőségi paradicsom, ami minden nap lehet csinálni valami.
0: Mm.
1: Mint egy, bocsánat, tisztotátom mondani, mint egy különös alapanyag.
0: Mm-hmm,
1: na.
0: Mm-hmm, jó, értem. Majd azért beszélünk a toszkán konyháról is, meg főleg a te gyökereidről, hiszen Olaszország két végéből nem te származol, hanem nyilván a szüleid, a felmenőid, szóval ez egy izgalmas kombináció, én azt gondolom, és ugye mégiscsak egy toszkán borvacsora a kiindulása ennek a mostani beszélgetésünknek Alessandro Arenával, akivel folytatom a rádiókonyhát, na megérkezzen a repülők és a Holiday Rap.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan majd incsiklandó olasz fogásokról is beszélgetek mostani vendégemmel.

0: Alejandro Arena Schaeffel, aki már nagyon-nagyon régóta él Magyarországon, ide is nősült, egy családot is alapított, sőt, mi több éttermet is nyitott, de azt most már a második generáció, a fiai viszik Szekszárdon, és hát igen kalandos, mert azért nem szakadtál el egészen Olaszországtól. Alapvetően Észak-Olaszországban születtél, de ugye déli gyökereid vannak.
1: Igen, szóval mondani, hibrid vagyok.
0: Hibrid vagy, oké, igen.
1: Mert apám Szicília és anyám bolonyai.
0: Igen, tehát meg, és megvannak ugye a nagymamák, itt ezt lested, ott azt lested.
1: Olyan, olyan.
0: Toszkána viszont, én egy kicsit azt érzem, hogy az is egy ilyen hibrid, nem? Tehát, hogy...
1: Most például én Emilia-Románia tartományot,
0: igen.
1: Születeltem, őt éltem mind, és nagyon-nagyon közel mi vagyunk az a Toszkána. Most például kell gondolni, a mi város Faenzától, például Firenze 90 kilométer, nem messze vagyunk. És a pláne van egy része, Emilia-Románia, az az Appennino Tosco Emiliano ez a névre, akkor van, ott is van egy tradíciós érte. Van egy része, az a Románia tartományok, amit nagyon-nagyon hasonlítanak az a Toszkánya kónyai, meg a Romániai kónyai.
0: De egyébként melyik típusba tartozol? Bár én nagyjából sejtem a választ, de kíváncsi vagyok, hogy az, aki úgy szeret dolgozni, hogy oké, nézzük, hogy mi van, és abból csinálunk valami finomat, csak ugye nyilván a kiszámíthatóság egy étteremnél nagyon fontos, vagy az, aki pontról pontra lefűzi akár 10-szer, 15-ször, még többször az ételt, és azt mondja, hogy ez a pontos recept, és tessék, akkor ezt csináljuk, és ehhez ragaszkodjunk, vagy inkább egy kicsit ez a megengedőbb, lazább és spontánabb?
1: Igen. Inkább én ez a fajta vagyok. Én szoktam mondani, inkább én a lelki főzök. Érte? Én algatom az a lelki és főzök. Sosszor, mikor a mai napon, mikor ott dolgozol, vagy például egy vocsora téma, stb. És mindig megkérdez, Szándor, akkor készülünk. Természetesen én is programozom, amit főzöm, vagy amit csináljuk, de sokszor mondom, jó, várjatok egy kicsit, jó, most nem tudom, jövök holnap, megnézzük, mi van, és akkor majd utána ott döntjük, érted? Aha. És akkor, de én például ott dolgozom most, és többször ez van. Van ott az alapanyagi, többfajta alapanyagi van, és mondom, na most étvégét csinálok egy ajánlat, és akkor gondolom egyet, vagy tudod, vagy ma reggel így ébredtem fel, és akkor most ezt kívánom, ezt csinálni, és csinálom ezzel. Szoktam mondani, séf úr, mi lesz kajára? Mondom, srácol, semmi probléma, csütörtök találkozunk, majd mondjuk, mi lesz.
0: Okay.
1: És akkor mondta, jó, rendben van.
0: Igen, amennyire tudom, ennek a toszkán borvacsorának is valami hasonló volt a menete. Majd említünk erről is néhány szót, meg a te kedvenceidről. Kíváncsi vagyok, milyen ízemlékeid, élményeid vannak, hogy egyáltalán milyen lépcsőfokok járultak ahhoz hozzá, hogy te ma itt ülsz séfként velem szemben. Alessandro Arena a beszélgető partnerem a Rádiókonyhában, amikor is szól mindjárt a Black Eyed Peas-szal a Shut Up.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ahogy sokszor, mikor így felteszünk egy-egy ilyen kérdést hallgatóinknak is, és kiderül, hogy mindenkinek vannak valamilyen konyhával kapcsolatos, vagy étkezéssel kapcsolatos emlékei a saját gyerekkorából, nyilván neked is, a mostani vendégemnek, Alessandro Arena séfnek is, akivel a beszélgetésünknek egy korábban adott toszkán borvacsora adta az alapját, de hát aztán gondoltam, hogy miért ne lépegethetnénk tovább, és vissza akár a te múltadba is. Idézz vissza, légy szíves, a gyerekkorodból két olyan, ha van, gasztro emléket az északi és a déli család és rokonok kapcsán. Bármi, ez lehet egy közös esküvői ebéd, ami beléd vagy bevillan, vagy az, amikor a nagymamáddal együtt készítettetek valamilyen tésztaétel. Tudom, hogy a tészta az egy nagyon fontos szereplő, nem tudom, még mindig-e, abszolút persze, az életedben. Szóval, hogy ezeket légy szíves.
1: Tészta nélkül nem élünk, tudod. Nem is lehet, érted? Tészta mindig. Mi szoktunk mondani per sempre. Pasta per sempre. Forever. Igen.
0: Ja, mindig. Jó, oké. Okay.
1: Mindig.
0: De reggel, délben vagy este?
1: Bármikor. Bármikor. Náluk bármikor. Pláne kezdet az enyém családom, mi nagyon-nagyon tészta vagyunk. Most visszalépjük. Gondolj, az édesanyám, ez a romániai tartomány, akkor beszélünk a klasszikus tagliatelle, tortellini, ez én nőltem föl, most próbál gondolni, katolikus családom, vosárnap reggel.
0: Mise
1: templomba, utána hazajöttük, és már édesanyám, mert korán kell menni a templom, mert édesanyám már ő gyúrt a tésztára, de volt, mikor, mit tudom én, tortellini, cappelletti, ravioli, farfalle, maltagliati, ez a több fajta, és mindig emlékszem, mikor kicsi voltam, most én ezt tudom pontosan, kb. 9 éves voltam. És mindig vasárnap ez volt, amikor hazajöttük a templomba, mert a templomba a barátot találkoztunk, természetesen gyerek barátok, és akkor na, megyünk az, akkor 10:30 találkozunk lent a kertbe, mi lattuk és próbáljuk gondolni, mint egy nagy lakópark, és ott lent volt egy gyönyörű zöld minden, fű minden, és akkor oda mentünk focizni. És anyám mondta, nincsen, most csinál a tészta, majd utána lemész, érte? És akkor mindig is utáltam, érted? És akkor az a klasszikus parkap utána, ez a duma volt, tudom, mint a gyerek morogna, tudod?
0: Igen.
1: És mi a klasszikus olaszcsal, tudod? Apám mindig emlékszem, mit tudom én, apám benn volt a fürdőszobába, keszülte, fütyülte, borotválkozta, öltözte, és akkor utána mindig vasárnap öltöny, mert ő Szicília apám volt, és akkor ez a így mondjuk, ez a figura volt az öregek, és akkor, és én még benne övére, meg anyám csináltuk a tésztáért, de ez egy nagyon nagy tanácsó volt ez utána a szakmája, érte? Én a mai napot csak tudok.
0: Ebből élsz, mi?
1: Hát igen.
0: Jó, persze, most azért eltúloztam, de nyilván nem erről van szó. Viszont az is biztos, hogy amit ugye emlegettünk, hogy ez a toszkán borvacsora, itt is megjelent a tészta. Azért nem rugaszkodtál el teljesen a gyökereitől. Pizzát is felszolgáltak a Trattoria Toszkánában, és természetesen toszkán borok is bemutatkoztak, tehát összehangoltátok az étlapot. Mi pedig akkor majd megyünk tovább a te kedvenceid nyomán. Diana King és a Shy Guy már is a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Alessandro Arena séf a vendégem ebben az órában a rádiókonyhában, és felidézted már azt is, hogy neked például minden vasárnapod azzal telt, legalábbis egy része, hogy közösen a nővéreddel és édesanyáddal tésztát készítettetek, amiért akkoriban ugye nagyon morogtál, de aztán később már nagyon hálás lettél érte, hiszen mégiscsak kaptál egy iránymutatást, egy óriási segítséget ahhoz, hogy most például itt beszélgethessünk.
1: És képzeld el, ugyanaz van emlék a nagymamán nekünk. Kettő nagymám volt.
0: Igen, igen.
1: Északi nagymama és egy déli nagymama. És a déli nagymama ez is jó, mert tanult, mit tudom én, a cannolo siciliano klasszikus, nem csinálni, és a tölcsér a mama mindig csinált az a bambúfából, tudod, oda tekerte a tésztára. De egy kicsit hosszú volt a bunk, és mi gyerek voltunk, tudod, és akkor még belejött nekem az a nagy szerelmes a konyhába. Én már 12 éve főztem ótóra, mindig emlékszem. Mi emlékszem az első kaj, mindig volt a scampi, tudod, a király rákod, egyszerű kajat csinálta, otthon is a sütő klasszikus egy otthoni konya, és oda pacoltam kicsi citrom, kicsi petrezsel, mit látom a mamának, meg ez, és beradtam benne a sütőbe, érted?
0: Hát mennyire egyszerűen hangzik, tényleg, miközben nyilván azért az arányokon mindig nagyon sok minden múlik. De akkor most lépjünk egy szintet, és legyen az, hogy mondjuk te készülsz a szülinapodra, egy ilyen egész napos bulira, és te állíthatod össze a menüt, hogy mit tegyél reggeltől estig, mit igyál, és mit tegyél, akkor ebben a születésnapi menüben mi szerepelne?
1: Akkor reggel,
0: tehát milyen reggelivel indítanál a szülinapodon?
1: Hát ott vált, most van egy klasszikus reggel is, tudod, most akkor egy croissant, meg egy cappuccino, ami okay. Én nem ajánlom, őszinte vagyok.
0: Ugorjunk.
1: Igen.
0: Van egy B-verzió reggelire.
1: Igen. Hát jó.
0: B-menüt kérem.
1: Na, szünnepi reggel, akkor kezdem, akkor biztos, hogy pohár prosecco kezdem a napom.
0: Oké.
1: Okay. És akkor utána, tudom mit enni reggel?
0: Na.
1: Na jó, enni tudom mit, egy sardella filé, meg van marinálva, citrom, meg kicsi ecet, borecet, citrom, pici fokhalme, egy kis petrezsen. Be van marinálva az előtti este, reggel ütőbe kiveszed, jó, és akkor kis pirítós kenyer, fölteszed, és idegen melege, így ropogós esze, és mellette egy parból. Így lehet kezdeni a napunk.
0: Oké, ezt már megvettem. Olyannyira, hogy most fölcsigáztál vele, hogy ezt muszáj, hogy kipróbáljam hamarosan. Alessandro Arenával beszélgetek ebben az órában a rádió konyhában. Hallhattunk tőle szép gyerekkori emlékeket, amik aztán elindították őt a séf, a szakácsmesterség útján, illetve most éppen a születésnapi menüjét állítja össze, mi pedig összeállítottuk ugye a zenei menüt, amiben a bombon a következő, a holnaptól slágerükkel.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Alessandro Arena Schiff a vendégem ebben az órában a rádiókonyhában, és ugye a beszélgetésünknek egy toszkán borvacsora adta az alapját, szerintem mondhatom, hogy Budapest egyik leghíresebb toszkán éttermében, ahol viszont tipikus toszkán ételeket szolgáltatok föl, a tésztától kezdve volt pizza, vadétel, és az egész mellé ugye a borsor volt még, ami feltette az íre a pontot. Mi viszont most a te születésnapi menüdet állítjuk össze, pontosabban te állítod össze a születésnapi merüdet, túl vagyunk a reggelin, egy nagyon finom szardellás reggelin. Úgyhogy akkor jöhet a dél?
1: De miért? De lehet így aperitív.
0: Jó, hogy átugorjuk a...
1: Hát egy aperitív, egy délbe eszünk.
0: Persze.
1: Mert nem, mi nem megyünk ebédelni 12 óra, például egy pár cukine, mi gondolsz cukine kis tempurával. Aha. És akkor kicsit az a frituba, ott is természetesen jó finom bor, de a reggeli, ittuk a prosecco, akkor menjünk benne márki tartományuk, ígyuk egy jó pecorino fehér borról, ami jó gyümölcsös, virágos íze vannak, egy kis cukkinevel, ennyi, és így várjuk ezzel fél kettő körül, és menjünk egy jó ebédelni.
0: Addig meg eldumáljuk az időt a barátokkal.
1: Persze.
0: Igen, és akkor az ebédnél mi lehetne?
1: Már én gondoltam, hogy az ebéd együk egy jó egyszerű tészta, szerintem, de mindig számít, mikor, mert nekem a születésnap májusban van, és akkor nem annyira meleg, még akkor bármilyen tészta lehet tenni, de mondjuk maradjuk benne egy halas tészta, szerintem. Okay. 1500 receptúra fejbe, és csinálok egy pasta con le sarde, sardella tésztás, és zsemlemorzsa pirítva föl a tetője, mert a zsemlemorzsa, tudjátok, ez a régi, akkor nem volt parmezán, pláne Sicíliában nem is tudtam, mi volt a parmezán, és akkor az a zsemlemorzsa volt a tetejé a tésztára.
0: Ropogós.
1: És az a zsemlemorzsa természetesen be van ízesítve, kicsit citromehéjás, egy kicsit finocchietto, az a... Ilyen azt nem tudom, igen, de ez egy másik fűszeres, aha, nagyon hasonlít az édeskörmény, mm-hmm, természetesen. Ez a tetejé, és ez délbe ez lenni, és mellett tenni, mit tudom én, kis branzino filé például, koszka, nagyon egyszerű, egy kis fehér borró bolondítjuk, egy picit olívolajba, és tenni benne egy pár level mintával.
0: Jó.
1: És egy kis apró padlizsán rakni benne, de picike. Mellette jó kis saláta, természetesen. És akkor utána este...
0: Várjál, egy desszertet azért még nyomjunk. Nem vagy desszertes?
1: De én nagyon édesszájú vagyok, de most próbálom...
0: Próbálod magad visszafogni, de most ez kicsik... a képzeletbeli szülinapi buli. Hát valami kis desszert, a vendégek várják.
1: Mert benne klasszikus. Mindenki ismer egy tiramisu. De csinálok egy nyári tiramisu például, jó? Narancsos, jó? Mert Sicíliában vagyok, akkor használjuk az a narancs, nem? Akkor a baba piskóta nem kávé, frissen facsarjuk a narancsot, egy kis hét csokoládé a tetején, nem kakaó például. És a mascarpone belül keverjük benne kicsi ribizli például, jó? Mert kell egy kicsit a savankás belül, jó? Mert a mascarpone jó, egy jó krémes sajta, jó?
0: Jó, nagyon is jó, igen, elfogadom. Egyébként mostanában egy köveskáli butik hotel étterem konyháját viszed, tehát ott lehet hasonló ihletettségű ételeket kóstolni általad, illetve például ezeken az egyénileg szervezett borvacsorákon például. Alessandro Arena Chiefnek köszönöm szépen, hogy itt volt ebben az órában, meg a hallgatóinknak is, mert hogy a rádiókonyha véget ért. Én pedig köszönöm a figyelmet, és kellemes hétvégét kívánok. Vágó Pirost hallották, hétfőn 10-kor jövök, és addig is jó étvágyat.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rékeszli koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
3: Gré, energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Mintegy 500 altisztet esküt a Hősök terén, nem biztonságos a vizsgált USB-töltők nagy része. Meleg van, süthet a nap, zápor ritkán jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő. Létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen csak nem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét, ez az egyik, hanem a legfontosabb beosztás ott. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, és a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
7: Fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre Belgiumban. Májustól minden autósnak digitális matricát kell vennie, hogy ezeken közlekedhessen. A vinyetta ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat időtartamától függ majd. Tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó. Az idei év harmadik hőhulláma további 2 hétig is eltarthat Olaszországban. Alapvetően napos időnk lesz, néhány gomoly felhővel, zápor, zivatar elszórtan, főleg az északkeleti megyékben, illetve délnyugaton jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. A hajnali 10-20 fokról délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: A főzőcskézés után Charlie-val és Kylie Minogue-val folytatódik a nagyszerű Rick Astley hétvége a Retro Rádióban, tehát a legfontosabb megemlítenem a fantasztikus nyereményeket, a páros koncertbelépőket. Nyerges

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádium. Szeretettel köszöntöm Önöket, jó hétvégét kívánok mindenkinek, akár munkával, akár pihenéssel telik. Engem Nyerges Izabellának hívnak. A mai szombati napot este 6 óráig töltjük együtt a Rick Astley hétvégében. Kétségtelen, hogy a világ egyik legnépszerűbb televíziós sorozata a Jó barátok. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy amikor sok kihagyás és a sorozat lezárása után újra szerette volna a rendező összeverbuválni a csapatot, és csak egyetlen egy részt akart velük forgatni, nem egy évadot, hangsúlyozom, egyetlen egy részt, akkor fejenként 2 millió dollárt ajánlottak a színészeknek egyetlen egy szereplésért, szóval igen, imádtuk a Jó barátokat, és hát amilyen népszerű a sorozatok között a Jó barátok, pontosan olyan népszerű a 80-as évek muzsikáját tekintve Rick Astley is, aki nem is olyan sokára augusztusban ismét a Palóznaki Jazz Picnic fellépője lesz. A Rick Astley hétvégében ön is megnyerheti a páros belépőt, és megörvendeztetheti a férjét, az asszonykáját, vagy akár a barátait egy fantasztikus szabadtéri koncertélménnyel. Mindig elmondom, hogy az élmény a legnagyobb ajándék a világon, szerintem sokkal jobb, sokkal izgalmasabb és élvezetesebb, mint egy 26. tárgy, ami utána csak ott porosodik a polcon, szóval nagyon fogok szorítani mindenkinek a játékban. És hát ahogy ígértem, előtte még jön a Rembrandt és a Jó barátok betétdala is, ez az I'll be

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rikeszti koncertélmény részese lehet a Paloznaki Jazz Picnicen.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélmény részese lehet a Paloznaki Jazz Picnic-en.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagy szeretettel fogom meglepni a délutánom legelső nyertesét, hát kíváncsi vagyok. Halló, halló, Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, a játékra szeretnék jelentkezni, most hallottam.
1: Egy keresztnevet kérek szépen, kivel beszélek?
2: Orsi vagyok.
1: Orsi, honnan telefonálsz nekünk?
2: Igazából Debrecenből, de most dolgozom.
1: Mi a foglalkozásod?
2: Üzletkötő vagyok.
1: Oké, és akkor sokat utazol, sokat vezetsz?
2: Elég sokat, igen, igen. Nagyon sokat szoktam próbálkozni nálatok.
1: És közben hallgatod a Retro Rádió slágereit, amiközben autózol, igaz?
2: Így van, így van, így van.
1: Orsi, volt-e már lehetőséged vakációra menni, vagy az majd csak eztán következik?
2: Én pont a jövő héten leszek szabadságon.
1: Csodálatos, és mivel fog telni? Mesélsz egy picit arról, hogy mik az elképzelések?
2: Már voltam egy hét szabadságon, úgyhogy most itthoni nyaralást tervezünk, idézőjelben nyaralást.
1: Jó, és kettes házban laksz, ki tudod használni a kertet?
2: Igen. Van ott bőven tennivaló, úgyhogy azt fogjuk végezni.
1: Na jó, de azért lustálkodjál meg csobbanyál is egy kicsit.
2: Mindenképp.
1: Strand van a közeledben?
2: Na, nem is egy.
1: Jaj, de jó, hát akkor strandoljál, dinnyézzél, fagyizzál, tényleg mindent használj ki, ami a nyárhoz kapcsolódik. Így van, gyönyörű idő lesz, és hát a nyár repül el a világon a leggyorsabban sajnos az évszakok közül, úgyhogy feltétlenül használd ki.
2: Mindig a jó dolgok a mulandóak gyorsan.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés ember vagy, és én is hozzá tudok járulni ahhoz, hogy ez a nyár szuper jól sikerüljön. Gratula! Tiéd a 10. hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő a Paloznaki Jazz Picnicre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
2: Köszönöm szépen, de jó. Nagyon jó.
1: Kit hozol magad a Rick Astley Paloznaki koncertjére?
2: Szerintem a férjemmel fogok érkezni.
1: Jó, mi az ő keresztneve?
2: Tamás.
1: Oké, Tomit táncoltasd meg nagyon. Jó, bulizzatok egy hatalmasat.
2: Köszi szépen, jaj, de jó. Nagyon kitartó voltam.
1: És látod, nagyon megérte, viszont itt a végén még muszáj szigorúnak lennem egy kicsit, ez így korrekt mindenkivel szemben. Kérlek, áruld el, hogy melyik volt az a zenekar, akinek a slágere előtt a szignálunk szólt?
2: Roxette száma előtt hallottam a szignált.
1: Így van, Mari Fredriksson éneket. Gratulálok neked még egyszer!
2: Köszi.
1: Ezt a boldog kuncogást, ezt nagyon szeretem hallani, és hát akkor stílusosan arra gondoltam, hogy mutatok neked egy kis ízelítőt egy olyan rükeszlő slágerből, amit ott a Paloznaki Jazz Picnicen élőben is meghallgathatsz majd. Ez a Take Me To Your Heart a Retro Rádióban, ahol hamarosan újra jár.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én nem tudom önök, hogy vannak vele, de én sokkal jobban szeretek nyáron szabadtéri koncertre menni, mint télen. Persze télen is elmegyek, mert imádom az élő zenét. Na de azt a macerát nem szeretem, ami azzal jár, hogy sorba kell állni, és akkor a ruhatárnál 89 réteget kell magunkról lehámozni, beadni a téli kabátot, de utána meg nem tud kimenni az ember levegőzni, mert megfagy. Mennyivel jobb nyáron koncertre menni egy szál kis pólóban, rövid nadrágban, gondtalanul, fesztelenül. Na hát én egy ilyen fantasztikus Rick Astley szabadtéri koncert élménnyel fogom a Rick Astley hétvégében megajándékozni önöket. Szorítok mindenkinek a játékunkban, érdemes a szombat és a vasárnapi napot is ebben a tekintetben is velem tölteni. És hát ha már itt a nyári élmények és a koncertek kerültek szóba, akkor hadd említsem meg, hogy a másik dolog, amit én nyáron nagyon szeretek csinálni a koncertezés mellett, az a fagylaltozás. Ma elmesélem majd, hogy melyik lett az év balatoni fagyia, melyik lett a 2026-os év fagyia, hogy lehessen válogatni az ízek közül, és hamarosan szóba kerül az is, hogy ki volt az a cukrász, aki a legtöbb gombóccal tudott egyetlen egy tölcséren egyensúlyozni, úgyhogy jönnek a nyárias rekordok, a nyárias témák, és a Rick Astley játék, és hamarosan előtte pedig még itt a Bloodhound Gang és a Bee Gees is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem sokára meghallgatjuk közösen a Rigiera nagyszerű slágerét, aminek az a címe, hogy Megyünk a strandra. Hát remélem, hogy önöknek ismerős most ez az életérzés, és tényleg sok retro hallgató megy a kis papucsában a medence, vagy pedig a Balaton part felé csobbanni. Hát útközben egy gombóc fagyit is el lehet nyalni, vagy akár többet is. Nekem a nagyon maximum, amit fagyiból megbírok enni, az 3 gombóc. Én azzal már teljesen tele vagyok, de van egy olyan olasz cukrász, aki akrobatikus mutatványokat is végzett a fagylalt gombócokkal is, és hát ő nem 3-mal, hanem összesen 125 gombóccal produkálta magát. Ennyi volt az a fagyi mennyiség, amit egyetlen tölcséren tudott egyensúlyozni. El se tudom képzelni amúgy ez, hogy hogy nem borult le a torony, és hogy vajon ki volt az, aki segített neki megenni a 125 gombócot, de minden esetre ez egy nagyon cuki kis nyárias rekord. És hát akkor, ahogy mondtam, batyogjunk a strandra, és nyaljunk el egy gombóc fagyit, jön a Rigiera, és a Megyünk a strandra, a Vamos a la playa. És azoknak is kedveskedek egy kicsit, akik jobban szeretnek az erdőben hűsölni. Ilyenkor jön a Hip Hop Boys és a Hegyekbe fönn. A változatos retro kedvencek között pedig még Rick Astley jegyeket is lehet majd nyerni a hírek után, és folytatódik a Rick Astley hétvége a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
3: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
4: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet fesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Rendben átálltunk az új uniós vámszabályra, a NAV szerint tüzet tesztelne a Holdon a NASA. Holnap is északkeleten jöhet leginkább zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta az unión kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett. Az adóhivatal több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlenségtől megóvhat minket külföldi utazás esetén. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
8: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítás. Együtt mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
7: Módosították a kék szalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Tüzet gyújtana a Holdon a NASA. Az amerikai űrügynökség arra kíváncsi, hogyan viselkednek a lángok a jóval kisebb gravitáció mellett. Egyes a Földön nem különösebben gyúlékony anyagok, ugyanis alacsonyabb oxigénszint mellett akár lángra is kaphatnak, a lebegő, parázsló részecskék pedig újabb tüzet okozhatnak. És ez nagyon veszélyes lehet a jövőbeli Hold és Mars bázis lakóira. A szakértők nem egy hatalmas mágiát raknának, csak egy zárt henger alakú égési kamrát küldenek a Holdra, írta az Origo. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Zápor, zivatar, főleg északkeleten fordulhat elő, ezeket akár erős széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ismét hűvösebb lehet ennél. Hétfőn a Dunántúlon ragyoghat legszebben a nap, de a gomoly felhők mellett másútt is sütni fog, megint inkább az északkeleti megyékben készülhetnek egy-egy záporra. 26-33 fok valószínű.
6: Sporthírek a Retrorádióban.
9: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Norvégia már nagyon készül Anglia ellen a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében. Ma este 23 órától Miamiban lépnek pályára az északiak. Az ellenfél az az Anglia, amely az egyik legjobb formát mutatja az idei labdarúgó világbajnokságon. Éjjel 3-tól megrendezik az utolsó negyed döntőt. Kansas Cityben eldől, hogy Argentína vagy Svájc jut az elődöntőbe. Egy elődöntős párosítást már ismerünk. Franciaország, Spanyolország ellen lép pályára kedden 21 órától. A másik elődöntőt szerdán rendezik. Itt a norvég-angol párharc győztese az argentin-svájci mérkőzés nyertesével találkozik. Ez a meccs Atlantában lesz. A Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban zajló labdarúgó világbajnokság bronz mérkőzését szombaton játsszák 23 órától. A mindent eldöntő találkozó, azaz a finálé pedig vasárnap lesz New Yorkban. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Néha olyan nehéz megmondani, hogy mi az, amit a legjobban szeretünk a másikban, a mosolyát, a tekintetének a villanását, esetleg van egy jó tulajdonsága. Na majd a Republik slágere alatt filozofálunk, erről jön a Szeretni valakit valamiért, és itt a Dire

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rinkeszti koncertélmény részese lehet a Paloznaki Jazz Picnic-en.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megajándékoztak minket az égiek, csodálatos idő van a hétvégén, úgyhogy akár a strandra is mehetünk. Hamarosan jön a Rigiére és a Vamos a la Playa, ami pontosan ezt jelenti. Megyünk a strandra, ez a slágernek a címe. És hát útközben egy finom fagylaltot is elnyalhatunk. Adok egy kis ajánlót azzal kapcsolatban, hogy mik azok az új ízek, amit idén 2026-ban mindenképpen érdemes megkóstolni. Az év fagylaltját ugyanis június végén megválasztották. Egy krémes kókusz szorbé győzedelmeskedett, amit kurkumás mandarin öntett el, és kókuszos ropogóssal bolondítottak meg. A Solea fantázia nevet kapta, és Molnár Anna Mária kreációja. A Balaton partiaknak is van egy kóstolni való fagyia, amit az év balatoni fagyjának neveznek. Nos, hamarosan erről is mesélek majd. Előtte viszont még szólnak a nagyszerű retro kedvencek, és minden bizonnyal hamarosan fogunk újra játszani a Rick Astley belépőkért is. Addig is jön a Flashdance és a What a Feeling, illetve az Everything But the Girl és a Missing. Ezekkel a slágerekkel kívánok önöknek szép

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Imádom a szabadtéri koncerteket, az egyik legnagyobb élmény nyaranta, úgyhogy nem csodálkozom rajta, hogy szinte vérre menő küzdelem folyik a Rikeszli jegyekért. Itt van velem a szerencsés tizedik hívó. Halló, Retro Rádió!
2: Szia, Tomi vagyok, a játékra kezdnék.
1: Szevasz Tamás, merre felé jársz? Mit csinálsz ebben a pillanatban, honnan hívsz bennünket?
2: Németi Dabas között vagyok, éppen vezetek. Egész nap vezettem, ez volt a melóm.
1: És mesélj nekünk egy picit a hétvégével kapcsolatos terveidről. Ha lerakod az autót végre, akkor mi lesz a programod?
2: Igen, és szombatagérezést terveztünk. Ennyit tudok itt hírta.
1: Nagyon gyönyörű időtök lesz, és volt már lehetőséged idén nyáron elmenni egy picit kikapcsolódni, vakációzni, vagy majd csak eztán következik?
2: Majd szeptember vége, október elé.
1: Jó, és vannak-e tervek, hogy hova szeretnél akkor kimozdulni, vagy csak otthon szeretnél lenni?
2: Apokajróba mennénk egy hétre.
1: Mit szeretsz ilyenkor ott nyaralás alatt a legjobban csinálni? Mesélj nekünk egy kicsit, hogy kell elképzelni a vakációdat.
2: Végvilágon semmit. Pihenni, és csak pihenni.
1: Akkor hasonló típus vagy, mint én is nagyon szeretek ilyenkor lustálkodni, hiszen egész évben szaladgálunk. Tomi, arról mesélj még egy kicsit nekem, hogy mi az a legelső dolog, amiről Kesley muzsikájáról, zenéjéről eszedbe jut?
2: Gyerekkorom, csak a gyerekkorom. Az, hogy 86-ban azt a filmnek az első album, és azt oda-vissza végighallgattuk. Kézben a kazetta kezdjük újra, megszereztük máshonnan, ez így telt.
1: Imádtad, gondolom, és most
2: nagyon,
1: is.
2: Nagyon, így igaz.
1: Örülök neki, hogy jó helyre mennek a jegyek. Gratulatív a tizedik hívás!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a paloznaki jazz piknikre, Rikeszli augusztus 6-ai koncertjére.
2: Wow, azt a mindenit, köszönöm szépen.
1: Szuper jól játszottál, nagyon szerencsés vagy, és kit szeretnél elhozni magaddal a jazz piknikre?
2: Egy feleségemet, Katalint.
1: Táncoltasd meg alaposan.
2: Mindenféleképpen.
1: Hát így már jól indul azért a hétvége, azt gondolom.
2: Nagyon, nagyon, hát szuper. Ebben már nem jutott volna gyerek ma.
1: Tomi, így a végére még muszáj szigorúnak lennem egy kicsit, hiszen ez így fel a többiekkel szemben is. Muszáj megtudnom, hogy melyik volt az a sláger, ahol szólt a játékfelhívó szignál.
2: Flash Dance és Mother Fearing.
1: Így van, micsoda érzés, és hát azt gondolom, hogy fantasztikus, nem? Milyen érzés győztesnek lenni?
2: Szenzációs.
1: Jó hallani, hogy örülsz, és a hétvégétbe a pihenés mellé talán beleférhet egy kis strandolás, és a most következő slágernek ez a címe, Megyünk a strandra. Vamos a la playa, ez a Riviera, a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egészen biztos vagyok benne, hogy ebben a pillanatban is sok-sok retro hallgató nyaral a Balatonnál és hódol a nyár egyik legnagyobb szenvedélyének, a fagylaltozásnak. Hogyha szeretnek kísérletezni az új ízekkel, akkor szeretettel ajánlom a figyelmükbe a Balaton fagyiát. 2026-ban a Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt győzött, amit Somodi János alkotott meg. Ez egy csokoládé maláta alapú fagylalt, amiből ki lehet érezni a csoki, a kávé és a karamelles jegyeket. Megbolondították egy kis rumos szilvával, és kapott diós malátás ropogóst is. Hát valami elképesztően jól hangzik. Talig bírok beszélni róla, szinte összefutott a nyál a számban, úgyhogy várom a balatoni nyaralásomat, amikor reményeim szerint én magam is megkóstolhatom. Mit szólnának hozzá, hogyha a következő slágereknek köszönhetően picit messzebbre is utaznánk, mondjuk például Spanyolországba? Jön a Los Del Rio és a Macarena, és kinézzünk a Forma 1-re is, ez a Yellow és a The Race a Retro Rádióban.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerintem nyáron sokkal könnyebb ismerkedni és új szerelmeket találni, mint télen. Nyitottabb a világ, és nyitottabbak vagyunk mi is, úgyhogy akár egy fesztiválon is odasodorhat az asztalunkhoz és a sörpadunkhoz valakit, a Csak azért is szerelem jön az első emelet.

0: És meghallgatjuk közösen a világ egyik leggyönyörűbb szerelmes slágerét is, hogyha nincs önök mellett a kedvesük, akkor akár a sláger hallgatása közben fel is hívhatják, biztos nagyon jól fog neki esni, jön a Terence Rand Darby. A változatos retro kedvencek között pedig lesz egy, ahol az a bizonyos játékfelhívó szignál is felcsendül, zajlik a Rui Kessley hétvége a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye van a slágerlistán.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
3: Brokkoli van.
2: Az előbb hozta a Family Frost autó.
3: Rántott hal.
2: Azt is vettem.
3: És zöld borsó.
2: Az is van.
3: Akkor sült krumplit kérek.
4: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
3: És sült krumplit is.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Munkaerőpiac, minden jel arra utal, behorpadt a vendéglátás. Új ökölszabály jön az időjárásban, de nem hoz sok jót. Űrgyógyszerek lepik el a földet. Köszöntöm Önöket, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
7: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
6: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet. Ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk. Ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Már csak nem tucatnyi gyógyszergyár készül arra, hogy az űrbe telepíti jó néhány készítménye gyártását. A kísérletek ugyanis igazolták, a minimális gravitáció körülményei között hatékonyabb és könnyebben adagolható szerek állíthatók elő. Így bizonyos betegségek esetében nincs szükség több napos kórházi infúziókúrára, kiváltja azt odahaza az injekció. A földről fellőtt automata mikrolaborokban, illetve az űrállomáson egyaránt elkészíthetőek ezek a gyógyszerek, amelyeket aztán visszajuttatnak majd a földre. A gomoly felhők mellett ma is sok napsütés várható országszerte. Borsodban és Szabolcsban emellett kisebb eséllyel helyenként a délnyugati határ közelében lehet egy-egy jelentéktelen zápor, talán még zivatar is. A szél viszont sok felé megerősödik. 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, ezzel szemben északkeleten nem lesz több 26 foknál. Az előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre készülhetünk több felhővel és több helyi záporral.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Egy kicsit táncosabb talpalával a muzsikával felrázom azokat, akik kókadoznak és szundikálnak a melegben. Jön Blake Shelton és a Footloose, itt lesz velünk az LGT és az egy elfele.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből. Don't call my name, don't call my name.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon bízom benne, hogy ebben a pillanatban is sokan vannak vízpartok mellett, medencénél, Balatonnál, bárhol, ahol lehet csobbanni és fürdeni. Csodálatos idő van, hétvégén érdemes felkapni a bikinit és tényleg úszkálni egyet. A legelső ilyen típusú fürdőruhát 1946-ban, július 5-én dobták piacra, illetve mutatták be Párizsban. Egy mérnök tervezte, nagyon érdekes, nem is divattervező volt az, aki megálmodta. Egy Louis Reard nevű úriember készítette, és hát abban az időben ez a fürdőruha annyira merésznek számított, hogy gyakorlatilag a hagyományos modellek nem is voltak hajlandóak elvállalni, hogy felvegyék és végigvonuljanak benne a kifutón. Végül is találtak egy hölgyet, akinek volt annyira ledér, úgymond a személyisége, hogy bevállalta. Őt Michelin Bernardininek nevezték, is egy táncos nő volt a párizsi kaszinóban, és hát miután végigvonult ezen a bizonyos kifutón az első bikiniben, képzeljék el, hogy több tízezer rajongói levelet kapott, tehát azonnal beleszerettek, úgymond a férfiak, mindenkinek nagyon tetszett a bikini, amiről a megállapodás

Ugye Louis Reard azt mondta, úgy reklámozta, hogy nem is igazi bikini az, amit nem lehet áthúzni egy jeggyűrűn. Szóval mindenki ragadja meg a bikiniét, vagy uraknál nyilván a fürdőnadrágját, és menjen csobbanni a vízpart mellé, csodálatos idő lesz hétvégén. Közben pedig azért érdemes a félfülüket a Retro Rádiónál tartani, hiszen zajlik a rikezni hétvége, úgyhogy bármelyik pillanatban jöhet az újabb játék. A strandolás mellett a szabadtéri koncert is hatalmas élmény nyáron, úgyhogy én most egy ilyen fantasztikus estével ajándékozom meg önöket hamarosan. Előtte viszont még jön a világ egyik legszebb szerelmes zenéje. Ez a Terence Trent D'Arby és a Sign Your Name Across My Heart. És itt van Dr. Alban is, bulizunk egy nagyot az

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Eddig egy-egy a nemek aránya, egy fiú és egy lány győzött a Rick Astley koncertjegyekkel. Kapcsolatban kíváncsi vagyok, hogy hogyan folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Halló, jó napot kívánok! Vártegi Tibor vagyok, Esztergomból.
1: Szervusz Tibor, tegeződjünk egymással.
2: Szia.
1: Mesélj nekem egy picit arról, hogy mik a hétvégével kapcsolatos terveid. Nagyon szép idő lesz.
2: Hát most a hétvégén még otthon leszünk, de hétfőn erre megyünk nyaralni egy hétre.
1: Jaj, de jól hangzik, és hová?
2: Zemplénbe megyünk, és hát ott körüljárjuk Szerencs-Tokaj térségét, illetve hát fönt, ugye ott van Boldogkővára, ugye nagyon szeretjük a várakat meglátogatni.
1: Jól hangzik, akkor ti az aktív pihenés szerelmesei vagytok?
2: Pontosan így van.
1: Ki tudsz emelni egyetlen egy valamit, ami a magyarországi kirándulások alkalmával a legjobban tetszett, vagy ez lehetetlen?
2: Nem tudnék, de például nagyon tetszett, és most is elmegyünk oda, mert azon a környéken leszünk. Boldogkőváralja a város, a Boldogkőváraljai vár, hát az valami mesetfél.
1: Nagyon jó, köszönöm az ajánlót, én még nem jártam arra, de mindenféleképpen elmegyek.
2: Nagyon
1: figyelj csak, Tibor, nagyon örülök neki, hogy te ilyen kis menőmanó vagy a családoddal együtt, igen, és szeretsz kimozdulni, mert jó híreim vannak a számodra. Gratulálok! Tiéd a 10. hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Paloznaki Jazz Picnicre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
1: Te már biztos, hogy ott bulizol velünk a Rick Astley koncerten az elsősorban. Kit hozol magaddal?
2: Hát a feleségemet természetesen. Akkor ki fogunk ruccani, mert ugye ez Paloznakból lesz, ha jól hallottam.
1: Így van, és hogy hívják a hölgyet? Mi az ő keresztneve?
2: Erika.
1: Erikát akkor táncoltasd meg, 80-as évekkel kapcsolatban, Rick Astley zenéjével kapcsolatban vannak-e szép emlékek, élmények?
2: Igen, én a 80-as években voltam 20 éves, és hát rengeteget jártunk diszkóba. Az az időszak, ugye, Modern Talking, Sissy Catch, Bad Boys Blue, Rick Astley, hát ezek voltak a menők, és ezekre táncoltunk. A mai napig nagyon szeretem.
1: Augusztusban felidézhetitek egy picit ezeket a retro élményeket, újrázhattok, ismételhettek.
2: Nagyon szépen köszönöm, és további jó műsort nektek, minden jót kívánok.
1: Tibor, így a végére egyetlen utolsó feladatunk van, hát muszáj szigorúnak lennem, mert így korrekt, a többiektől is megkérdezem, a többi 10. hívótól is, hogy melyik volt az a sláger, ahol szólt a játékfelhívó szignál, mondhatod a srácok nevét is, vagy a dal címét is, ahogy neked jobban tetszik.
2: Terence Trent D'Arby.
1: Így van, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name Across My Heart, gyönyörű, szép, szerelmes dal. Én is, és még egyszer szeretettel gratulálok neked, nagyon ügyesen játszottál.
2: Nagyon szépen köszönöm, minden jót neked, és további jó műsorvezetést, sziasztok.
1: Ilyen szuper jó retro slágerek társaságában nekem is nagyon jól telik az időm. Freddie Mercury énekel, meghallgatjuk a Queen-t és az I Want to Break Free című slágerüket. És hamarosan újra játszunk a Retro Rádióban, úgyhogy érdemes egész hétvégén velem tartani a Rick Astley hét.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ma már szóba került a fagylaltozás, buzdítottam önöket arra, hogyha van önökben kísérletező kedv, akkor kóstolják majd meg mindenképpen a Soleát, ami ugye 2026-ban az év fagyia lett, vagy pedig a Balaton Noárt, ami ugye ugyanennek a kategóriának a balatoni verziója. És hát azt gondolom, hogy ezek azért a megfizethető kategóriában vannak, nem úgy, mint az a japán fagylalt, ami hivatalosan is bekerült a Guinness Rekordok könyvébe azzal, hogy ő lett a legdrágább fagyi a világon, és úgy kell elképzelni, hogy egy adag belőle több mint 6000 dollárba kerül, másfél évig fejlesztették, mire kitalálták, hogy hogy is nézzen ki, és hát ugye nyilván fel lehet tenni a kérdést, hogy miből van ez a fagyi, hát csak nem aranyból van, hogy ennyire drága, és hát most így lehet egy kicsit ezen nevetni, hogy de, abból van, legalábbis van ehető arany is benne, vagy aranylevél, ezzel díszítették, és hát amúgy az összetevők, az alapanyagok is nagyon-nagyon drágák. Az a fagyinak a neve egyébként, hogy Byakuya, vagyis fehér éjszaka, és a luxus fagyiról, a rekorderről azt kell tudni, hogy fehér szarvasgomba van benne, meg kétféle iszonyatosan drága sajt, japán szaké készítésből származó szaké kasu, és hát az ehető aranylevél, és még sorolhatnám, tehát az a lényeg, hogy úgy csinálták meg, hogy összeválogatták a világ legdrágább alapanyagait, és még az a kanál, amivel leszük a fagyit, sem akármilyen. Kézzel készítik Kyotóban, olyan kézműves technikákkal és anyagokkal, amivel amúgy templomokat és szentélyeket szoktak díszíteni. Szóval, ha van az életben lehetőségünk rá, hogy megkóstoljuk ezt a nagyon drága fagylaltot is, akkor remélem, hogy el leszünk tőle ájulva ennyi pénzért. Jön a Culture Club és a Kama Chameleon, és bármelyik pillanatban érkezhet az újabb Rick Astley játék is, mert hogy fagylaltozás közben nagyszerű élmény szabadtéri koncertekre is járni nyaranta. Rick Astley hamarosan a paloznaki jazz pikniken lát vendégül bennünket, a 80-as évek legnagyobb slágereit hozza, úgyhogy ott a helyünk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában Bonnie Tylerre emlékezünk, aki különleges, rekettes hangjával, ami azt hiszem, hogy a szexepéjének számított, örökre beírta magát a szívünkbe. A legeslegelső dolog, ami róla nekem eszembe jut, az az, hogy amikor Debrecenben fellépett, és ott megkínálták a híres debrecenivel, akkor az annyira ízlett neki, hogy még repetát is kért belőle. És hát maga a legnagyobb szenvedélye is ahhoz az évszakhoz kötődik, amit most mi is élvezhetünk, hiszen imádott vitorlázni, úgyhogy nyaranta Portugáliába utazott, és ott töltötte az idejének a nagy részét, amikor éppen nem koncertezett, nagyon fog nekünk hiányozni, de hát ő sajnos már az örökké valóságnak az óceánján vitorlázik. Bonnie Tyler énekel hamarosan. És kocintunk is méghozzá arra, hogyha sikerül megnyernie a páros Rick Astley koncertbelépőt Varga Viktor énekel.
1: Csóró gyerek vagyok délelőtt, de ma este felhúzom neked a szép cipőt.
0: A szép cipő helyett inkább egy kényelmeset javasolok. A Rick Astley koncerten sokat fogunk táncolni a következő órában, és jön a játék a Rick Astley hétvégében, akár ön is ott lehet velem a Paloznaki Jazz Picnic-en.
2: Műsorajánló.
3: A pop történelem legendája, akinek bérelt helye

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncert élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: A tiszteket avattak a hősök terén, az USB töltők többsége megbukott a biztonsági teszten, nincs elég víz a Balatonban, változik a kék szalag útvonala. Köszöntöm Önöket, Fülöp Attila vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonviszonyokat, visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét. Ez az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás. A hadsereg akkor sikeres, ha ők jól végzik munkájukat. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásárolni terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
2: Módosítani kellett a kékszalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede egyszerűen nem tudna elindulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. A gomoly felhők mellett ma is sok napsütés várható országszerte. Borsodban és Szabolcsban emellett kisebb eséllyel helyenként a délnyugati határ közelében lehet egy-egy jelentéktelen zápor, talán még zivatar is. A szél viszont sokfelé megerősödik. 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, ezzel szemben északkeleten nem lesz több 26 foknál. Az előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre készülhetünk több felhővel és több helyi záporral.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Valamit biztosan jól csinálok, hiszen én voltam a legelső.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rikeszti koncertélmény részese lehet a Paloznaki Jazz Picnicen.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nagyon kellemes nyaralást, vakációt kívánok azoknak, akik valóban ezzel mulatják ebben a pillanatban az idejüket. Remélem, hogy van lehetőségük valamilyen igazán különleges strandra is ellátogatni, amilyen például Szardinián a rózsaszín strand,

Az egy picit szomorú dolog, hogy ezt a strandot el kellett már kezdeni megvédeni az emberektől, mert hogy mit ad Isten, mit csinál az ember, szuvenírt akar mindenhonnan vinni, és hát ugye a rózsaszín strandnak az volt a különlegessége, hogy gyönyörű, szép, pink színű homok borította, az emberek meg ebből a kicsi homokból akartak üvegekkel hazavinni, na de hát ha ezt nagy mennyiségben teszik, akkor ugye pont a rózsaszín homok, ami ugye a strandnak a látványossága és különlegessége, elfogy, úgyhogy ezt a strandot el kellett kezdeni védeni az emberektől. Egyéb fürdőhelyeknek meg más különlegességei vannak. Hawaiion például van egy fekete homokos strand, amit ugye a láva hozott létre, ettől különleges. Dél-Afrikában a Boulders Beach-en afrikai pingvinekkel napozhatunk együtt, ez is nagyon-nagyon cuki lehet. Puerto Ricóban pedig van egy olyan strand, ahol világít a víz, azok miatt az apró tengeri élőlények miatt, akik ott laknak, és ugye ahogy mozgunk a vízben, kékesen felvillanhatnak, hát ez már szinte ilyen science fictionbe illő élmény lehet, úgyhogy strandolásra fel ebben a gyönyörű időben, hát ha nem is mennek Dél-Afrikáig meg Puerto Ricóig, akkor is nagyszerű élményeket lehet begyűjteni itt Magyarországon is. Jön a Laura Branigan féle Gloria és a Pet Shop Boys, valamint a Go West, én ezekkel a slágerekkel kívánok önöknek nagyszerű hétvégét, jó pihenést!

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olyan kis ügyes és olyan lelkes nyerteseim vannak a Rick Astley hétvégében, hálás vagyok. Jó napot kívánok!
2: Halló, jó napot, én játékos szeretnék jelentkezni.
1: Jó napot kívánok, te kezdődjünk egymással, mi a keresztneved?
2: Csabi vagyok.
1: Szervusz Csabi, honnan telefonálsz nekünk?
2: Komárom-Esztergom megyéből, Csolnok.
1: Mesélj egy picit arról, hogy hogy telik majd a hétvége Csolnokon, mik a tervei, gyönyörű szép idő lesz.
2: Hát holnap sajnos dolgozom délelőtt, hát délután meg kis pihenéssel, ilyesmi.
1: Értem, és ettől függetlenül be van tervezve egy kis vakáció, egy kis pihenés a nyárra?
2: Igen, igen, hát augusztusban, igen, egy-két hét.
1: És hova szeretnél menni? Elutazol, vagy csak otthon a kertben?
2: Hát otthon leginkább, meg így egy-egy napokra valahova megyünk, nem tudom még pontosan, majd valami így alakul még.
1: Jól van, figyelj Csabi, nekem van egy ötletem azzal kapcsolatban, hogy hova tudsz majd augusztusban kimozdulni. Gratula, tiéd a tizedik hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Paloznaki Jazz Picnicre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Szeretettel gratulálok neked! Figyelj csak, kit hoznál magaddal erre a szuper jó bulira?
2: Hát, még nem tudom pontosan, valamelyik barátommal fogok szerintem menni, vagy barátnő, vagy barát, még nem tudom.
1: Majd eldöntöd, figyelj, én is imádom Rick Astley muzsikáját, te mit szeretsz a legjobban az ő slágereiben?
2: Én ugye 80-as években születtem, úgyhogy még kicsi voltam akkor, de így az összeset, így most konkrétan nem tudok hirtelen, de mind bármelyiket nagyon szeretem.
1: És táncolni is szeretsz egyébként ilyen szabadtéri bulikon?
2: Igen, általában így elsősorban szeretek nagyon lenni, tehát egy időben szoktam érkezni a koncertekre.
1: Egy igazi rajongóval állok szemben akkor.
2: Igen.
1: Nagyon szigorúnak kell lennem sajnos, ebben a játékban pedig alapban vajból van a szívem, úgyhogy mind a mellett, hogy tizedikként jött a hívásod, muszáj megkérdeznem, hogy ki volt az a hölgy, vagy mi volt annak a dalnak a címe, ahol a játék felhívó szignál szólt?
2: A Gloria című szám szólt.
1: Így van, gratulálok, Laura Brenigen énekel csodásan, és ez egy szuper jó nyereményt hozott neked.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Csak is magadnak szívem, vagy esetleg Fortuna istennőnek. A Kommunárc érkezik a Retro Rádióban, Jimmy Somerville-t hagyjuk érvényesülni a következő percekben, nálam viszont még van itt a borítékban jó pár jegy, úgyhogy hamarosan újabb Rick Astley játék a Rick Astley hétvégében.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én nagyon szeretek napozni, csobbanni, strandolni, de általában azokat a helyeket kedvelem, ahol nincs hatalmas tömeg, azt a fajta heringpartit, amikor így belelóg a lábunk a másiknak a szájába, szinte meg összeérnek a törölközők. Na hát ezt nem szeretem. A világ legzsúfoltabb és leglátogatottabb strandja az a Copacabana, de ami ott egyszer egy ingyenes Madonna koncerten történt 2024-ben, az szerintem minden képzeletet felülmúl, ugyanis ezen a strandon akkor 1,6 millió ember gyűlt össze, és nézte meg Madonnát. Hát rá én is nagyon kíváncsi lennék, tehát nagyon-nagyon imádnám, hogyha jönne Magyarországra, és én tudnék menni, de az 1,6 millió emberrel történő közös bulizást, azt én a tömegiszonyom miatt biztos, hogy nem vállalnám be. A nagyszerű Cardigans-os láger a Love Fool szól, a Retro Rádióban ez a Romeo és Julia betét dala volt, és itt van F.R. David és a Wörz is, és maradtak még páros Rikeszli belépőim is, úgyhogy bármelyik pillanatban jöhet az újabb küzdelem, az újabb játék, a Rikeszli hétvégén.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van az úgy, hogy nem azért szakítunk valakivel és megyünk szét, mert nem jövünk ki jól egymással, folyton veszekedünk és tányérokat vagdosunk a falhoz dühünkben, hanem egészen egyszerűen csak annyira különböző a személyiségünk, hogy nem illünk össze. Hát ilyenkor van az a szomorú helyzet, hogy mint ember nagyon csípjük, bírjuk a másikat, de valahogy a szikra a szerelem az nem tud megszületni. Hát valami ilyesmiről énekel nekünk Kau Csilla is. El kell, hogy engedj hozzád, túl bolond vagyok.
1: El kell, hogy engedj.
0: És mivel jókat derülök azon, hogy az üzletekben augusztus végén már tuti azonnal ki fogják rakni a Halloween cuccokat a polcokra, éppen ezért jön Michael Jackson is a Thriller.

0: ha a lelkünket is örök fiatalon tartani, egy kis játékkal a hírek után ismét gazdára talál a páros Rick Astley belépőjegy is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Újabb fontos bejelentés az iskolakezdési támogatásról. Nagy bajban van a tatai öregtó, mesterséges intelligencia, jön a tilalom Norvégiában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
9: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek, annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá. Igenis jól felfogott érdek, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
8: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az elsőtől a hetedik évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. A középiskolákban ugyanakkor alaposan felkészítik az MI megfelelő használatára a diákokat Norvégiában. A gomoly felhők mellett ma is sok napsütés várható országszerte. Borsodban és Szabolcsban emellett kisebb eséllyel helyenként a délnyugati határ közelében lehet egy-egy jelentéktelen zápor, talán még zivatar is. A szél viszont sokfelé megerősödik. 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, ezzel szemben északkeleten nem lesz több 26 foknál. Az előrejelzések szerint vasárnap is nagyjából erre készülhetünk több felhővel és több helyi záporral.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nagyon kíváncsi vagyok az új zenés önéletrajzi ikletésű filmre, ami Michael Jackson életét dolgozza fel. Jafar Jackson a saját unokatesója alakítja őt állítólag parádésan, úgyhogy jöjjön a vakáció, hadd menjek a moziba. Michael Jackson énekel!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néha sajnálom, hogy nem olyan helyre születtem, ahol megtanulhatnék szörfözni. Én nagyon nagy vízicsibe vagyok, imádok úszni, fürödni, mindent imádok, ami a vízzel kapcsolatos. Rák a csillagjegyem, tehát valószínűleg innen is fakad az, hogy én a vízben érzem magam igazán elememben. És bár nem vagyok egy túlságosan sportos ember, de úgy képzelem, hogy a szörfözés az, mivel a vízhez kapcsolódik, talán menne. Legalábbis nagyon élvezném a próbálkozásokat is. Lehet, hogy ezért szeretem nagyon a Holdpont című filmet is, Keanu Reeves és Patrick Swayze főszereplésével, ugye ott is szörfösök jelennek meg. És hát most eszembe jutott az is, hogy Bonnie Tylerről is meséltem, hogy ő mennyire szeretett vitorlázni Portugália partjainál, és hát ott lovagolták meg a világ leges, legnagyobb szörfös hullámát is, ami olyan magas volt a

több mint 26 méterével, mint egy 8 emeletes épület. Egészen elképesztő. Jó, mondjuk ilyen adrenalinvadász kalandokra nem vállalkoznék, de azért szörfözni szívesen megtanulnék. Nagyon kellemes strandolást, csobbanást mindenkinek, aki ebben a pillanatban, ha nem is valamilyen szörfös vízparton, de medencénél vagy valahol lehetőséget kap arra, hogy barnuljon és élvezze egy kicsit a vizet. Gyönyörű idő lesz hétvégén. A meteorológusok szerint a hőmérséklet csúcsértéke akár a 33 fokot is elérheti, úgyhogy használják ki a zavartalan nyár minden pillanatát az aktív pihenésre. Tina Turneré a folytatás, jön a Typical Mail, előtte pedig még Jennifer Page is hozzáteszi a magáét, és bármelyik pillanatban jöhet az újabb Rick Astley játék is, hatig még biztosan elkényeztetem önöket a páros, paloznaki jazzpiknikes szabadtéri koncert belépőkkel. Szia!

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélmény részese lehet a Paloznaki Jazz Picnicen.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nekem azok a kedvenc pillanataim a Rükeszli hétvégében, amikor hallom a nyerteseimet mosolyogni, örülni, kacagni. Jó napot kívánok! Halló, halló, szia!
2: Hello, hello, szia! A játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szervusz, a keresztneved elárulod?
2: Attila.
1: Honnan hívsz minket, Ati?
2: Hát most éppen álltam a 4-es M4-esen egy parkoló, hogy tudjak telefonálni, tehát csörgessek bele.
1: Jó, helyes, nagyon helyes. Figyelj csak, mik a hétvégével kapcsolatos terveid, hogyha befejezed a munkát, akkor mi lesz a programod, mit tervezel?
2: Hát még lesz egy kis online oktatásom egy felnőttképzés programján belül szombaton, aztán vasárnap pihenés, meg talán egész fotballnézés, de annyira nagy fotballista, amúgy nem vagyok, csak így, hogy közeledik a világbajnok, hogy negyedöntői.
1: Persze, megértem, hát a hív az ilyenkor engem is elkap, természetesen pedig én se vagyok amúgy egy ilyen hatalmas nagy foci rajongó. Milyen képzésre jársz? Mesélj nekünk egy kicsit, mit tanulsz, vagy te tartod a képzést majd?
2: Én tartom, mint oktató. Ez felnőtt képzés, az okáé megszűnt, és akkor lettek ezek a magániskolák, és ezeken a kereten belül járműfényező szakmát oktatok. Hát én az elmet, a gyakorlatot mindent igazából, de ez, amit az iskolának vállaltam, ez egy online oktatás keretében.
1: Oké, és figyelj, Ati, én nagyon remélem, hogy a sok-sok munka közé azért egy kis kikapcsolódás is bele fog férni. Gratulálok neked, tiéd a 10. hívás!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő a Paloznaki Jazz Piknikre, Rükeszli augusztus 6-ai koncertjére.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon kedves vagy, nagyon örülök neki.
1: Kit hozol magaddal a bulira majd?
2: Természetesen majd a feleségem, Edina.
1: Lesz valami kis szülinap, névnap, bármi, amikor ünnepélyesen át tudod majd nyújtani neki ezeket a fantasztikus Rükeszli jegyeket?
2: Azokon már túl vagyunk, vagy még túl késő lesz. Az enyém ugye még az év elején van, az övéje meg majd még később lesz, majd decemberben. November eleje, és akkor hát nem, de közben beiktatjuk ezt, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó, egy nagyon hétvégi kikapcsolódásnak szerintem.
1: Nagyon ügyesen játszottál, úgy diktálja a játék szabályzat, hogy meg kell kérdezem a végére, hogy melyik volt az a sláger, ahol a szignálunkat hallottad.
2: A Tina Turnernél.
1: Így is van, szuper voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
1: Hát még én, milyen jó kis este lesz. No, hát Kim Kahns énekel nekünk egyet a folytatásban, jön a Betty Davis Ice. Én pedig arra buzdítom önöket, hogy feltétlenül tartsanak velem a következő egy órában is, hiszen maradt még jegyem, és hát nem csak a mai szombati napon érdemes a Retro Rádióval játszani, hanem holnap vasárnap is. Az egész hétvége

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Zajlik a Rékeszli hétvége a Retro Rádióban. Bármely pillanatban megnyerheti páros Paloznaki Jazz Piknikes belépőjét Rékeszli koncertjére, ahol a legnagyobb 80-as évekbeli slágerekre bulizhatunk és táncolhatunk együtt. És hát közben hozom a nyárral és a strandolással kapcsolatos érdekességeket is. Ma már fagylaltoztunk, voltunk különleges strandokon, és hát akiknél vannak gyerekek a családban, azok pontosan jól tudják, hogy egy ilyen strandos élménynél az a legnehezebb, amikor haza kell vinni a gyerekeket. Hát ugye lehetetlen lerángatni őket többek között például a csúszdákról. Na hát mi lenne velünk, ha Amerikába keverednénk kell arra a strandra, ahol 2015-ben hitelesítették a világ legnagyobb, leghosszabb, felfújható vízi csúszdáját, ahol a gyerekek több mint 601 méteren át csúszhatnak egyetlen csúszással, egyetlen alkalommal. Na hát azért az igazán élvezetes lehet. Én nem vagyok így felnőttként egy nagy csúszdarajon, de erre még lehet, hogy én is felülnék és kipróbálnám. Nagyon kellemes, nyárias, strandolós élményeket kívánok mindenkinek erre a hétvégére, és tiszta szívemből kívánom azt is, hogy sikerüljön megnyerni ezeket a bizonyos Rick Astley koncert belépőket is, amiről meséltem. Hamarosan újabb játék, előtte viszont még jönnek a friss és aktuális hírek a Retro Rádióban, és meghallgatjuk Hathaway, illetve a Bon Jovi sikerét.

0: idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nyáron nálam a napozás, meg a csobbanás mellé egy kis hajókázás is jöhet. Jön a Carpe Diem és az Álomhajó. És ellátogatunk Londonba, a Baker Streetre is, ami leginkább manapság a Sherlock Holmes Múzeumról híres, jön az Undercover slágere. A hírek után az utolsó órát töltjük együtt a mai szombati napon. 6-tól röpködnek Tibi bácsi pöttyös labdái.
1: Műsorajánló.
2: A pop történelem legendája, akinek bélelt helye van a slágerlisták élén. Turnéival ma is arénákat tölt meg világszerte.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy régeszti koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Mosógép. Mega árparádé. Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Szabad strandok, fontos figyelmeztetést adtak ki a szülőknek, munkahelyváltás, kivárnak a magyarok, mini gyógyszergyárakat telepítenek az űrbe. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
7: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, sajnos megvan az esélye annak, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
6: Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban. Ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Már csak nem tucatnyi gyógyszergyár készül arra, hogy az űrbe telepíti jó néhány készítménye gyártását. A kísérletek ugyanis igazolták, a minimális gravitáció körülményei között hatékonyabb és könnyebben adagolható szerek állíthatók elő. Így bizonyos betegségek esetében nincs szükség több napos kórházi infúziókúrára, kiváltja azt odahaza az injekció. A földről fellőtt automata mikrolaborokban, illetve az űrállomáson egyaránt elkészíthetőek ezek a gyógyszerek, amelyeket aztán visszajuttatnak majd a földre. Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet. Ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk. Ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megérkeztünk a világbajnokság negyed döntőinek végjátékához. Ma este 23 órától Miamiban Norvégia és Anglia csap össze az elődöntőért. Az északiak Erling Haaland vezérletével történetük egyik legnagyobb sikerére készülnek, míg az angol válogatott eddig meggyőző teljesítménnyel menetel a tornán. Hajnal 3 órától Kansas Cityben Argentina és Svájc vívja a másik negyed döntőt, így vasárnapra teljessé válik a legjobb négy mezőnye a labdarúgó világbajnokságon. Az már eldőlt, hogy az egyik elődöntőben Franciaország és Spanyolország találkozik. Kedden este Dallasban. A másik ágon a norvég-angol összecsapás győztese az argentin-svájci párharc továbbjutójával mérkőzik meg szerdán Atlantában. A bronzmérkőzést szombaton rendezik meg, a világbajnoki döntőre pedig vasárnap kerül sor New Yorkban. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Érkezik a sláger, amire én mániákus sebességgel szoktam takarítani, ez Michael Sambello és a Maniac. Bár én jobban örülnék neki, ha most egy kicsit mindenki el tudná engedni hétvégére a kötelező teendőket, és inkább pihenne. Jön a Flashdance!

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Én szoktam mondani, hogy mindig a spontán dolgok a legjobbak, különösen például szilveszter tájékán, amikor mindenki őrült módjára szervezi a bulit, hogy hova kéne menni, kimozduljunk, házi buli, egyetem, mit csináljunk aznap este, és akkor én mindig mondom, hogy hagyjuk valahogy egy kicsit így spontán alakulni a dolgokat, mindig azok a bulik a legjobbak, nem a túlszervezettek. És hát van egy ilyen filmes érdekesség is, ami engem igazol, meghallgatjuk Sert és a The Shub Shub Songot, ami ugye a híres Sellők című filmnek a betétdala, és hát abban a filmben van egy ikonikus jelenet, amikor az egyedülálló anyuka, akit Cher alakít, együtt táncol a kislányaival, Christina Ricci és Winona Ryder ugrabugrának vele együtt a konyhában, na és ez például egy olyan filmes jelenet, amit egyáltalán nem írtak meg előre, egyáltalán nem próbálták el, addigra a forgatás alatt már annyira összemelegedtek a színészek, hogy ez egy teljesen spontán jelenet volt, és végül mégis ez lett a film egyik legemlékezetesebb pillanata, úgyhogy most mi is táncikálhatunk egy kicsit akár a konyhában, úgy, mint annó a színésznők tették. Cher énekel, ez a The Shub Shub Song a Retro Rádió.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A mai szombati napon az utolsó páros rékezli belépőjegyet nyújtom át, viszont holnap vasárnap folytatjuk, úgyhogy akinek ma nem sikerült, el ne szontyolodjon, holnap délután 2-től is jövök. Jó napot kívánok!
2: Szervusz, Zoli vagyok.
1: Hello, honnan hívsz bennünket, és mit csinálsz ebben a pillanatban?
2: Pestről hívlak, és szúnyoghálót gyártok.
1: Jól van, és a hétvégével kapcsolatban mit kell tudni, mik a terveid?
2: Horgászat lesz a hétvégén.
1: Na mesélj, kivel fogod tölteni, és merre felé mentek kirándulni?
2: Hát Szőcsörögre megyünk egy ilyen magántóra. Versenyszerűen horgászok, és hétvégeken szoktunk ilyen edzésnapokat tartani.
1: De jó, hát ez nagyon jól hangzik, akkor tiszta szívemből kívánom, hogy legyen hozzá szuper jó időtök is. Én azt gondolom, hogy a horgászat mellé a nyári programok közé beleférhet egy kis szabadtéri koncertezés is. Gratulál, tiéd a 10. hívás!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a Paloznaki Jazz Piknikre, Rick Astley augusztus 6-ai koncertjére.
2: Köszönöm, nagyon örülök neki, köszönöm.
1: Kit hozol magaddal a bulira?
2: A páromat szeretném.
1: Őt hogy hívják, mi a keresztneve?
2: Adrien.
1: Annak idején, amikor Rick Astley szupersztár volt, bulisztatok a zenéjére, szerettétek?
2: Hát igen, még Arató Diszko, meg ilyen helyeken jártunk, akkor kezdjük ugye felépegetni, meg a videóképeit néztük ott.
1: Igen, azt is szerettétek. Jó, hát figyelj, vidd el az asszonykádat, és táncoltasd meg újra őt egy fantasztikus retro buliban. Mehettek a Paloznaki Jazz Piknikre.
2: Köszönöm szépen, nagyon örülök neki. Nagyon jó, köszönöm.
1: Mindjárt elengedlek horgászni, de a kötelesség úgy diktálja, hogy feltegyem a nagy kérdést. Melyik volt az a sláger, ahol a játékfelhívó szignált hallottad?
2: A Tátuszkó, vissza a seregbe.
1: Így van. Szeretettel gratulálok még egyszer.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És hát a játékot holnap, vasárnap délután 2-kor ott folytatom majd, ahol most abba hagyom, jön a menetvör.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tibi bácsi és az ő pöttyös labdái következnek hamarosan itt a Retro Rádióban. 6 órakor átadom neki a terepet és a mikrofont. Én most így gyorsan csak annyit foglalnék össze, hogy szuper volt önökkel a szombat délután. Örülök, hogy sokat tudtunk játszani, és holnap folytatni fogjuk a Rikeszli hétvégében. Vasárnap délután 2 órától is megnyerhetik a páros belépőjegyüket, úgyhogy a 06-22-22-122-es szám természetesen akkor is él majd. Addig is pedig nagyon-nagyon kellemes lazítást és jó hétvégét a retro slágerekkel. Jön az Erasure és Sam Brown is énekel.

0: Minden idők a legnagyobb slágerei Retro Rádió. Átadom a terepet a hírek után Tibi bácsinak, úgyhogy röpködnek az ő pöttyös labdái itt a Retro Rádióban. Mi pedig holnap is találkozunk, zajlik a Rick Astley hétvége, ahol vasárnap délután 2-től is megnyerhetik a páros belépőjegyüket. Úgyhogy ha ma nem sikerült, ma nem jött össze, ne legyen önökben szomorúság, ez ilyen, mindig minden nem jöhet össze. Na de holnap jön az újabb esély, most pedig érkezik Toto Cutugno a hírek után. Egy képzeletbeli olaszországi vakáció vár minket a hírek után, én holnap jövök legközelebb. Puszi, Nyerges, Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
3: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
7: Brokkoli van.
6: Az előbb hozta a Family Frost autó.
7: Rántott hal.
6: Azt is vettem.
7: És zöld borsó.
6: Az is van.
7: Akkor sült krumplit kérek.
8: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a Hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
7: És sült krumplit is.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Új vámszabályok továbbra is bátran rendel a magyar. Sok a veszélyes töltő, biztos helyről vásároljanak. A Lucernásban találták meg a rendőrgázolót. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, és a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
11: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek. Kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióba. Módosítani kellett a Kékszalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede egyszerűen nem tudna elindulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival,

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, induljon mai műsorunk egy olyan bandával, akit mindenki szeret, következzék a

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Márta. Kezdj csókolom. Ki a három előadó? Első?
3: Zanzibar.
2: Szuper. Második?
3: London Beach.
2: És a harmadik?
3: Opus.
2: Remek dalok, játsszuk le őket.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenki slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Zsozsó.
3: Szerbusz.
4: Szerbusz Tibi bácsi, itt vagyok, igen.
2: Ki a három előadó? Első
4: Kylie Minogue és Jason Donovan.
2: Második.
4: A második előadó egy divány.
2: Remek, és mi a harmadik?
4: A harmadik egy Charlie Nóta.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őket.

üzenjen és kívánjon hármat. 0620 22 22 122. Ez a három kívánság.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Renáta, kezdi csókolom.
3: Itt vagyok, jó napot kívánok.
2: Ki a három előadó?
3: Gázer Rózistól kérnék szépen egy számot.
2: Igen.
3: Az Abbától. Igen. És a Neoton Familia.
2: Viszont hallásra jöjjenek a kívánságok.
3: Viszont hallásra.

0: 0620-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden
0: egyik. Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Erika, csókolom.
3: Halló, Tibi bácsi, itt vagyok.
2: Ki a három előadó?
3: Egy TNT dalt, Zoltán Erikától valamit, Modern Talking számot.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őket.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy Rick Astley koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon, aszály csapadék hiány, kritikus helyzetben a tatai öregtó. Szép nyári idővel köszön el a hét. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az elsőtől a 7. évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro Rádió.

Kedves hallgatóink, nálunk SMS lehet kérni valami számot. Olyan együttest, akit nagyon jól ismerünk, nem csak a hallgató, hanem azok is, akik szeretik a örökzöldeket. Tehát következzék John Travolta!

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Marci. Szia! Ki a három előadó?
3: Háló, Tina Turner számot.
2: Második.
3: Aha számot.
2: És harmadik.
3: Margaret Island-től egy számot.
2: Köszönjük szépen, kellemes rádiózást!

0: 0-6-20-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Zsolt. Jó napot!
3: Halló Tibi úr, halló!
2: Ki a három előadó?
3: Damien, aztán a Deep Purple lenne, a harmadikat a Queen-t.
2: Hallgassuk együtt a retro három kívánságot.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Balázs. Szerbusz.
3: Tiszteletem Tibi bácsi.
2: Első.
3: Az első a U2.
2: Második.
3: Backstreet Boys-tól egy szám.
2: Remek, és mi a harmadik?
3: A harmadik pedig egy LGT dal.
2: Köszönöm a telefonhívást, mennek a dalok.
3: Viszont hallásra Tibi bácsi. Hey!

üzenjen és kívánjon hármat. 0620-22-22-122. Ez a három kívánság.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Zsizi.
3: Hello.
4: Halló, halló, üdvözlöm Tibivá, igen, én vagyok, itt vagyok.
2: Ki a három előadó?
4: Az elsőt szeretném ki, az első előadó a Barány János lenne.
2: A második előadó?
4: Az Alice Cooper.
2: És a harmadik?
4: Mikét?
2: Jöjjenek a dalok!
4: Köszönöm szépen, Tibivá, szervusz, minden jót!
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro Rádióban.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, sajnos műsorunk végéhez értünk. Zoli barátom nevébe búcsúzunk. Következik a Police együttes. A viszonthallásra minél előbb, de egy hét múlva biztos.

0: Műsorajánló. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Mi, bocsi, te voltál, úgyhogy mit tudom én, egy ilyen kemény családi hátterű párod volt, és oda kellett menni helytállni?
3: Hát igen, igen, igen. És ugye ezt nagyon nehéz mérlegelni, hogy mennyiben mész le szívességből proliba.
2: Igen, de van egy ilyen üzemmódot, te ezt meg tudod ugrani, nem?
3: Igen, igen, igen, ezt meg tudom csinálni szívességből, igen.
2: Igen, meg akkor...
3: Meg én iszom, hát az alkohol az izé, tehát amikor látják, hogy szívesen, akkor persze lazulunk mindannyian. Nyilván az ital minősége az, hogy náluk vagyok, és mit előkerül az a gacsaszagatós pálinka, meg az opálos savanyka bor, az nem teljesen az én világom.
2: De nincs mese, akkor azon át kell menni.
3: Azon át kell menni, Gyuri. De tényleg, azon át kell menni, nem tudsz mit csinálni. Hát a lány kedvéért, hogy ne.
4: De nem kritizálsz, ott akkor ilyenkor nem kritizálod az italt, hanem még el is mondod, hogy a nagyon rossz is milyen jó.
2: Úton hazafelé hosszasan, de addig nem.
3: Nem, általában az szokott lenni, hogy előre felvezetik azt, hogy hát figyelj, ott majd nem lesz olyan. Tehát ők tudják az igényemét, tehát tudja a hercegnek az igényét a kiválasztott, és akkor nem lesz olyan a bor, meg ugye nyilván ebbe a vastag eszpresszó, nem, hogy ez a kávés pohárba kapod a bort.
4: Tényleg olyan is van.
3: Persze, hogy van.
2: Harmadik után már nem zavarja.
3: Saját élményanyagból beszélek.
4: És ehhez mindenféleképpen úgy nézted, és úgy viselkedt, hogy ez egy teljesen természetes, és nem szólt
3: semmi. Én akkor tudtam, hogy aznapra ezt az illatom, igen. A fokhagymás ubisali után ezt a bort meginni, ne viccelj, után egy pár pálinkával letölteni. Igen,
2: azért... Van ennek a bája.
3: Nincs nagyon. Nincs nagyon meg a bája. A szexért csináltam az egészet.
2: Amit bevasaltál meg útközben haza.
0: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6:08-tól a Retro Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: Szabad strandok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, esküdtettek a honvédség új altisztjei. Egyre kínzóbb a munkaerőhiány az informatikai ágazatban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
6: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
5: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet. Ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk. Ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét. Ez az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás. A hadsereg akkor sikeres, ha ők jól végzik munkájukat. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Ugyanakkor csak nem kétszer annyi álláshely betöltetlen most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Kellemes szombat estét minden Retrorádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit, és ezúttal nem túlzás, csak annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy nem csak ezeket, hanem sok különlegességet is tálalok ma estére.

Labus Be My Lover című nótájával elindítottuk a mai Fergetek partit. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon kellemes szórakozást. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és a nóta, amellyel indult ez a műsor, és ez a mai óra, a Labus dala, az egyik legsikeresebb retro sláger. Ugye tudják, 15 ország slágerlistáján szerepelt, az Egyesült Államokban pedig a top 10-be is bekerült. De most jön az Álmok Futók és a Hold dala, itt a Retro Rádió Fergetek partijában.

Ha már a legnagyobb daloknál tartunk, és a legbulisabb 90-es évekbeli slágereknél, a Culture Beat Mr. Vain című dala, amely egyébként a német csapat világhírű nótájával nőtte ki magát, minden futballmeccsen ez szól, minden nagy buliban erre ugrálnak az emberek, elképesztő siker, és érdekes, hogy így évtizedekkel később vált azzá, mindegy, ezért is szeretjük.

Furcsa nyár, a Bananarama első sláger 1983-ban, ez dolgozta fel az Ace of Base, és jön a Cruel Summer, itt a Retro Rádióban, ugye 1998-as a nóta, és egy igazi klasszikussá vált immáron a feldolgozás is. Tartsanak vele, rögtön

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Az új vámszabályok dacára is pörögnek a rendelések. A Lucernásban bujkált a tolnai rendőrgázoló. Olaszország romokban még 2 hétig tart a hőhullám. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, és a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
2: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben 3 megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek. Kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióba. Tovább tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó, néhol 40 fok feletti csúcsokat mérnek már napok óta. Az előrejelzések letaglózóak, az idei nyár harmadik hőhulláma további 2 hétig tarthat még Olaszországban. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójával.
4: Kellemes és nagyon szép szombat estét minden Retro Rádió hallgatónak. Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és minden idők legnagyobb slágerei mellett sok-sok különlegességet szeretnék kedveskedni mindenkinek, aki szereti a Fergeteg Partit, és szereti a különlegességeket és más slágereket együtt.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit ígéretemhez, és hallgatóink kéréseihez híven el szoktam mesélni néhány kedves történetet, hogy merre jártunk az elmúlt héten, hetekben. Múltkor egy sokkal rövidebb bemutatót tudtam tartani, mert valahogy úgy alakult, meg sok történés is volt a héten, de most gyorsan hadd mondjam el, hogy a elmúlt néhány nap történései is nagyon izgalmasak. Például jártunk a Eunice Kennedy Schreiber emléknapon, ez egy jótékonysági esemény Diósjenőn. Itt értelmi és halmozottan sérült fiatalok és gyermekek számára megy a buli, elképesztő hangulatban is, nagyon-nagyon jó érzésekkel. Aztán csütörtök este még jártam Alsóösön, az Alsóösi Sörfesztiválon, aztán egy Fügen Morizons párossal zártam azt a gyönyörű csütörtököt, aztán jött a péntek, Siófok, Balaton, Akaratja és Budapest. Akaratján, na, tancsapda után sikerült színpadra lépni, mi Siófokon Szikora Robert Hozárgó előtt ott egy hatalmas bulim a naplementében. Köszönöm mindenkinek, aki ellátogatott, majd a Fügével zártam, aztán szombaton Akvaréna, belvárosi sörünnep, jubileumi fal Luna Monori erdőn, majd Hegyes Halom a közeli nyugati határszélen, és még ezzel nem is volt vége a hétnek, mert még ma is lesznek fellépések, de most megyek, illetve folytatódik a mix itt a Retrorádióban.
1: Házfalakra rászakadt már az est, valahol felszakadt.

0: valahol alszik már egy apró.
1: Ez a Fergetek Party DJ Dominikkal.
2: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Újabb fontos bejelentés az iskolakezdési támogatásról. Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon. Nem sci-fi, életet menthet a sejtek megfiatalítása. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Indul az évtized kísérlete, a károsodott sejtek megfiatalításával, újraprogramozásával mentenék meg zöldhályokban szenvedő betegek látását az Egyesült Államokban, Bostonban. A tervek szerint egyelőre 12-en vesznek részt a génterápiás kezelésben. Most alkalmazzák majd először embereken ezt a beavatkozást, amely eléggé rizikós. A kísérletet finanszírozó cég jelezte, nagyon drága eljárásról van szó, így ha sikerre járnak, akkor sem lesz villámgyorsan tömegek számára elérhető a terápia. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes harmadik órát, mert hogy az következik itt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorában. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és minden idők legnagyobb slágereivel érkezem, sozom azokat a nótákat, amelyeket önök a klubokban, a bulikban, a fesztiválokon

Önök a Retrorádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel érkezünk, és nagyon sok kérdés elhangzik azzal kapcsolatban, hogy vajon hogyan választunk dalokat. Persze nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy kitaláljuk előre, és vannak olyan jó indulatú lemezlovas kollégák, akik így azt is gondolják, hogy ezek mind ki vannak előre találva, vagy nehogy Isten, olyat is olvastam a minap, hogy én összerakom a mixet az elejétől a végéig, és azt játszom egyben mindenhol. Ez azért nagyon jó lenne, de ha belegondolok abba, hogy majd belegondol a kollégám abba, vagy aki ezt mondta, vagy írta, egy jeles kollégár, nem jeles, egy kollégáról van szó, akinek kevésbé sikerült a karrier, de nem baj, majd talán a következő. De itt hadd mondjam el, hogy ha én tudnék készíteni egy olyan mixet, vagy készítetni valakivel, amely, ha megyek általános iskolába, gimnáziumba, egyetemre, főiskolára, Effortra, parkba, Apostol koncertre, Halott pénz koncertre, Fergetek partira, önállóban, vagy éppen a Neoton Família sztárjainak buliára, vagy a Hungária előtti előzenekarként, vagy az Ergóra, vagy éppen futóversenyre, vagy úszóversenyre, vagy egy strandos bulira, és ugyanaz a mix működne mindenhol, tökéletesen is a nagy uglárt hozná, én azt az embert, aki ezt megcsinálta, azonnal szerződtetném. De természetesen ez nem így van, hiszen dalonként kell változtatni ahhoz, hogy egy-egy közösséghez tudjunk szólni, főleg ha kevesebben vannak, akkor még sokkal nehezebb ez, ott réges-régen nem a lemezlovas diktál már, hanem a bizony a közönség és az ő reakciói alapján kell összerakni a bulit, de nem baj, Aquila non captat muscas, mondja a latin ezzel kapcsolatban, tartom is magam ehhez, remélem hallgatunk is van.

0: Lassan a harmadik óra is lepereg itt a Retro Rádióban. Köszönöm még egyszer mindenkinek, aki ellátogatott hozzánk. Hozom minden idők legnagyobb és legizgalmasabb slágereit. Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már csak az utolsó 60 perc, ami vár bennünket, de ott is ígérem, hogy a legnagyobb nóták érkeznek, és szeretném elmondani néhány lemezolvas kollégám nevét, például DJ Petro, aki Eger és Gyöngyös környékén pörgeti a lemezeket, vagy ott van DJ Bobby, aki egy bajai illetőségű fiatalember, de készítettek nagyon sokan mások is mixeket az elmúlt időszakban, amelyeket megosztottunk hallgatóinkkal. Például DJ Tomix nevét szeretném mindenféleképpen kiemelni, vele közös mixeink is készültek, és ezeket is forgatjuk egyébként itt a Retro Rádióban, amikor nem élőben készül a heti új mix összeállítás. Köszönöm szépen, hogy velünk töltik az időt, remélem a következő időszakban is így lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ez a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának első három órája. Indítom a negyediket, egyben az utolsót. Köszönöm szépen, hogy velünk töltik az időt, és itt, ebben a 60 percben is érkeznek minden idők legnagyobb slágerei, érkeznek a

Superhet Radio-t hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hátborzongató egyébként a szó legnemesebb értelmében, hátborsokás, ahogy szokták ezt mondani, amikor eljuthatunk egy-egy igazi nagy fesztiválra, gondolok itt a Szigetre például, vagy az EFOT-ra, vagy a Deja Vu-re. Ott úgy tessék elképzelni, hogy például az EFOT esetében, ahol most a héten voltam, hogy csak bejutni oda, ahol a színpad van, egy olyan 10-15 perc autóval. Tehát az első ellenőrzési pont, ahol megkapom a karszalagot, a VIP karszalagot, meg a színpad felmeneteléhez jogosító karszalagot, onnantól számítva 10-15 perc elérni oda, csak odaig, ahol a színpad van. Tessék elképzelni, mekkora kört ír le ez, ha mondjuk ez a kör

A sugara, körülbelül még egyszer ekkora, mert hogy a körnek ugye két sugara van, amit átmérőnek hívunk, nyilván nem pont kör alakú egy ilyen hely, és kifelé menet is egy másik úton pontosan ugyanígy kellett elhagyni a helyet, az is 10-15 perc volt, és egy egészen más egy óránál el tetszene képzelni, mondjuk az órának a másik egyharmadában vagy egy negyedében láthattuk a nagy parkolókat, ahol a vendégek tudtak parkolni, és odáig bemenni is egy olyan 15 perces tortúra, és még onnan egy 10 perc volt séta eljutni a legnagyobb színpadhoz, de egyébként számtalan sátor és színpad várta a rajongókat. Én a Hőok sátorban kaptam helyet, és nagyon-nagyon jó érzés volt abban a hatalmas sátorban jobbnál jobb muzsikákat játszani. Köszönöm, hogy ott lehettem, köszönöm, hogy eljöttek, eljöttetek, és találkozunk remélem jövőre is az eFoton.

Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának mai szombati kiadása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy velem töltötték az időt, köszönöm, ha táncoltak, kivételt képeznek, akik autót vezetnek, mert ők jobban ülve maradnak, és így vigyázzák a szembejövők biztonságát. De jövő héten újra találkozunk, hiszen Fergeteg Parti jövő héten is várja önöket, pénteken és szombaton este 8-tól. Itt a Retro Rádióban, személyesen pedig nagyon sok helyszínen várok mindenkit, ma este, ahogy ígértem, környére megyünk, előtte pedig egy Budapestről nem túl messze a M3-as mellett található Akvaparkban forgatom a legjobb és legizgalmasabb slágereket. Köszönöm, hogy velünk töltik az időt. Köszönöm szépen Rolinak és Attilának, hogy mindenben a segítségemre voltak. Nélkülük olyan nagy csendben álltunk volna itt 4 órát, hogy önök azt el sem hiszik. Búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik. Legyenek jók, jövő héten találkozunk. Remélem, önök is velünk tartanak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal.